0: Súlyozta, hogy szeszes italokat nem tanácsos fogyasztani, mert azok fokozhatják a kiszáradás veszélyét. A tárcavezető arra kért mindenkit, hogy segítsen az időseknek, gyerekeknek és a hajléktalanoknak ivóvízzel, árnyékos pihenőhelyjel. Rosszul lét esetén egy palack víz vagy a mentők értesítése életet menthet, tette hozzá a szakminiszter. Viharos szél okozott károkat a főváros több kerületében. Budán a 11., Pesten a 13., a 14. és a 15. kerületben riasztották a tűzoltókat, kidőlt fák, leszakadt ágak és megrongálódott tetőszerkezetek miatt. Elkezdődött a csillagászati nyár. A napforduló délelőtt 10 óra 24 perckor következett be, a Föld forgástengelye akkor hajlott el a legkisebb szögben a napsugaraitól. A nyári napforduló összefort Szent Iván napjával, illetve éjjelével, de a Föld forgástengelyének elmozdulása miatt június 24-e helyett már június 20-án vagy 21-én van a legrövidebb éjszaka.
1: Időjárás jelentés.
0: Folytatódik a kánikula. A hét első napján kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. Éjszaka 15-21, napközben 30-35 fok várható. A Balaton 27, a Tiszató 24, a Velencei tó 28 fokos. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

Le kéne ülnünk megbeszélni, de túl sok a feszültség kettőnkben. Mindig előről kezdjük és ezt nem érti az agy, és ettől már megtörtem. Hiába mondanám neked, bezárkóztál, már nem engedsz közel magadhoz. Minden vitát

meg. Lehetett volna másképp, de így csak velünk történhetett.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Újraindul a visegrádi együttműködés. Magyar film lett közönségdíjas a Transzilvánia Filmfesztiválon. Folytatódik a kánikula. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. A visegrádi négyek együttműködése újra él, ismét lesz V4 csúcs, erősítette meg Magyar Péter. A miniszterelnök kedden Gödöllőn fogadja cseh, lengyel és szlovák kollégáját. A négy ország célja, hogy újraindítsák együttműködésüket, és közösen dolgozzanak egy erős Közép-Európáért, fogalmazott a kormányfő. Rendkívüli kormányülés lesz hétfőn, ami után a Tiszapárt frakcióülés tart, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyon visszaszerzési hivatalról. Emellett egy további bejelentést ígért a kormányfő. Forgalomba állt az osztrák állami vasúttársaságtól bérelt 10 személyszállító vasúti kocsi a nyári szezonban a MÁV kisegítésére, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A kocsik a balatoni Kék Hullám, valamint a Békés Intercity-ken teljesítenek szolgálatot. Közös közlekedésbiztonsági akciót tart a nyári vakáció ideje alatt a rendőrség és a budapesti közlekedési központ. 10 héten át olyan helyszíneken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, például sportpályák vagy játszóterek környékén. A nagy melegben a legfontosabb a folyadék pótlása, a legjobb választás a víz, de a cukrozatlan tea vagy az ásványvíz is segíthet, hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Egedű Zsolt hangsúlyozta, hogy szeszes italokat nem tanácsos fogyasztani, mert azok fokozhatják a kiszáradás veszélyét. A tárcavezető arra kért mindenkit, hogy segítsen az időseknek, a gyerekeknek és a hajléktalanoknak ivóvízzel, árnyékos pihenőhelyjel. Budapesten és újabb 5 vármegyében lép életbe tűzgyújtási tilalom az aszály és a forróság miatt. A főváros mellett Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében vezetik be a korlátozást. Tilos tüzet gyújtani az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a kijelölt tűzrakó helyeket is. Saját kertjében ugyanakkor továbbra is bárki bográcshozhat, grillezhet. Holtai Gábor első nagyjátékfilmje, az Itt érzem magam otthon, nyerte el a Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál közönségdíját. A független gyártásban készült, a hatalom és az alkalmazkodás természetét vizsgáló pszichológiai thrillert a rendező jelenlétében vetítették Kolozsváron. A fesztiválon 49 országból több mint 200 filmet láthattak a nézők.
0: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik a kánikula. A hét első napján kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. Éjszaka 15-21, napközben 30-35 fok várható.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Újraindul a visegrádi együttműködés. Elkezdődött a csillagászati nyár. Folytatódik a kánikula. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. A visegrádi négyek együttműködése újra él, ismét lesz V4 csúcs, erősítette meg Magyar Péter. A miniszterelnök kedden Gödöllőn fogadja cseh, lengyel és szlovák kollégáját. A négy ország célja, hogy újraindítsák együttműködésüket, és közösen dolgozzanak egy erős Közép-Európáért, fogalmazott a kormányfő. Rendkívüli kormányülés lesz hétfőn, ami után a Tiszapárt frakcióülést tart, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyonvisszaszerzési hivatalról. Emellett egy további bejelentést ígért a kormányfő. A közlekedési társaságoknál napok óta megerősített ügyelet működik a hőség miatt, hogy műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban tudjanak beavatkozni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid arra kért mindenkit, hogy fokozottan figyeljen saját magára és utastársaira, nem csak a közösségi közlekedésben, de az utakon is. A nagyobb pályaudvarokon és buszállomásokon keddig vizet osztanak az utasoknak. A nagy melegben a legfontosabb a folyadék pótlása, a legjobb választás a víz, de a cukrozatlan tea vagy az ásványvíz is segíthet, hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, hogy szeszes italokat nem tanácsos fogyasztani, mert azok fokozhatják a kiszáradás veszélyét. A tárcavezető arra kért mindenkit, hogy segítsen az időseknek, gyerekeknek és a hajléktalanoknak ivóvízzel, árnyékos pihenőhelyjel. Rosszul lét esetén egy palack víz vagy a mentők értesítése életet menthet, tette hozzá a szakminiszter. Viharos szél okozott károkat a főváros több kerületében. Budán a 11., Pesten a 13., a 14. és a 15. kerületben riasztották a tűzoltókat, kidőlt fák, leszakadt ágak és megrongálódott tetőszerkezetek miatt. Elkezdődött a csillagászati nyár. A napforduló délelőtt 10 óra 24 perckor következett be, a földforgás tengelye akkor hajlott el a legkisebb szögben a napsugaraitól. A nyári napforduló összefort Szent Iván napjával, illetve éjjelével, de a földforgás tengelyének elmozdulása miatt június 24-e helyett már június 20-án vagy 21-én van a legrövidebb éjszaka.
0: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik a kánikula. A hét első napján kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. Éjszaka 15-21, napközben 30-35 fok várható. A Balaton 27, a Tiszató 24, a Velencei tó 28 fokos. Hasonló idő valószínű a következő napokban is.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Say it.

0: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.
1: You

vonz az ellentét. Nem kell szembeszéd, a szám az nem beszél. Csak forog a gép, és égnek az abroncsok. Ahogy a feneket tekerted, letaglózott, nem sűrűn tangózok. De miattad a cipőmet lakkozom. Úgy lennék most mellett egy vízszintes, mert amit itt kiraksz, az mind tízes. Legyünk ma este pingvinek, bújjunk össze így intimebb. Ez nem az Antarktis, ez a belváros. És ha valaki hazavisz, nem bánom. De ha érdekel, hogy mi a nagy álmom, hogy az egész estédet narálom.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Újraindul a visegrádi együttműködés. Magyar film lett közönségdíjas a Transzilvánia Filmfesztiválon. Folytatódik a kánikula. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. A visegrádi négyek együttműködése újra él, ismét lesz V4 csúcs, erősítette meg Magyar Péter. A miniszterelnök kedden Gödöllőn fogadja cseh, lengyel és szlovák kollégáját. A négy ország célja, hogy újraindítsák együttműködésüket, és közösen dolgozzanak egy erős Közép-Európáért, fogalmazott a kormányfő. Rendkívüli kormányülés lesz hétfőn, amiután a Tisza párt frakcióülés tart, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyonvisszaszerzési hivatalról. Emellett egy további bejelentést ígért a kormányfő. Forgalomba állt az osztrák állami vasúttársaságtól bérelt 10 személyszállító vasúti kocsi a nyári szezonban a MÁV kisegítésére, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A kocsik a balatoni Kék Hullám, valamint a Békés Intercity-ken teljesítenek szolgálatot. Közös közlekedésbiztonsági akciót tart a nyári vakáció ideje alatt a rendőrség és a budapesti közlekedési központ. 10 héten át olyan helyszíneken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, például sportpályák vagy játszóterek környékén. A nagy melegben a legfontosabb a folyadék pótlása, a legjobb választás a víz, de a cukrozatlan tea vagy az ásványvíz is segíthet, hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Egedű Zsolt hangsúlyozta, hogy szeszes italokat nem tanácsos fogyasztani, mert azok fokozhatják a kiszáradás veszélyét. A tárcavezető arra kért mindenkit, hogy segítsen az időseknek, a gyerekeknek és a hajléktalanoknak ivóvízzel, árnyékos pihenőhelyjel. Budapesten és újabb 5 vármegyében lép életbe tűzgyújtási tilalom az aszály és a forróság miatt. A főváros mellett Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében vezetik be a korlátozást. Tilos tüzet gyújtani az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is. Saját kertjében ugyanakkor továbbra is bárki bográcshozhat, grillezhet. Oltai Gábor első nagyjátékfilmje, az Itt érzem magam otthon, nyerte el a Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál közönségdíját. A független gyártásban készült, a hatalom és az alkalmazkodás természetét vizsgáló pszichológiai thrillert a rendező jelenlétében vetítették Kolozsváron. A fesztiválon 49 országból több mint 200 filmet láthattak a nézők.
0: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik a kánikula. A hét első napján kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. Éjszaka 15-21, napközben 30-35 fok várható.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi csukott kegyelem.
1: Igazi magyar frissítő, hazai turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Fény, az élet kéke gén veled, érett képregényben élek én. A tábortűz lángja meg sebzett vadként tűz. Halványul a vágy, ha magányomban mellém ülsz. Tükröm, tükröm, kélek, mondd meg nékem, miért mosolygunk mindannyian többféleképpen. Legyél szín a szürkületben, engedi az aurát. Ha túl szűk a szórád, ne sietesd az órát.
3: Hol

Mosolyogva ébredek, mosolyogva félek, mosolyogva kérek, mert mosolyogva érek. Mosolyogva nézlek, csak mosolyogva érzek, mosolyog, ha kérlek, a mosolyodból élek.

Múlt az idő, de mindig ő marad a lenyomata, a kékes indigó, meg a billegő hintaló alatt a pók az indokon túli bent lakó. Pereg az életmozi, halad

0: turmix. A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Nézzünk szét, vajon megérkeztünk, vagy csak itt vagyunk.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Másodfokú hőségriasztás van érményben. Mobil ügyfélszolgálattal állnak a kormányhivatalok az ágyhoz kötött betegek rendelkezésére. Tanév záró az Olcsaiban. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Másodfokú hőségriasztás van érvényben kedd éjfélig. Az országos tiszti főorvos a tartós meleg miatt rendelt el az intézkedést. Fontos, hogy senkit ne hagyjunk parkoló autóban még néhány percre sem. Figyelmeztet Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
2: Egy napon, vagy akár csak fél árnyékban parkoló autó belső hőmérséklete ilyenkor akár a 70-100 fokot is meghaladhatja. Éppen ezért életveszélyesabban tartózkodni. Soha egyetlen percre se hagyunk gyermeket, idős embert vagy házi állatot parkoló autóban. Ha bárki napon álló autóban hagyott gyermeket vagy házi állatot, lehet azonnal hívja 112-es segélyhívó számot. Több vármegyében egyébként tűzgyújtási tilalomban érvényben, az erdőkben és azok közelében még a kijelölt tűzrakóhelyen sem szabad tüzet gyújtani.
1: A hirtelen jött kánikula az egészséges szervezetet is megterheli. Fontos a megfelelő folyadékpótlás, az UV-védelem, a déli órákban pedig lehetőleg kerüljük a tűzőnapot, és fokozottan figyeljünk az idősekre. Vasban csak nem 70 helyszínen áll rendelkezésre klimatizált helység. Körmenden a bárki által igénybe vehető légkondicionált pihenőhelyek listáján a Spar, a Lidl, a Tesco és a Penny áruházak szerepelnek. A kormányhivatalok mobil ügyfélszolgálattal állnak azoknak az ágyhoz kötött betegeknek a rendelkezésére, akik egészségügyi okok miatt nem tudnak személyesen megjelenni a kormányablakban. Az orvosi igazolással rendelkező mozgásukban akadályozott ügyfelek fotós iratainak megújításában segítkeznek. A szolgáltatás igénybevételéhez a lakóhely szerinti illetékes kormányhivatalt kell felkeresni. A közleményben felhívják az állampolgárok figyelmét arra is, hogy az Európai Uniós szabályozással összhangban augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. Tanévzáró ünnepséget tartottak az Olcsaiban. Tanévzáró ünnepséget és ballagást tartottak az Olcsai Kis Zoltán általános iskolában. A jutalomkönyveket az osztályfőnökök adták át a kiemelkedően teljesítő tanulóknak. Az igazgató köszönetet mondott a szülői munkaközösség távozó tagjainak is. A bemaradás biztosítása volt a fő eredmény az Aegis Körmend számára. A 9. helyen zárta a 2025-26-os bajnoki idényt az Aegis Körmend férfi kosárlabda csapata az NB1-ben. Az együttes szezonját edzőváltások, játékos mozgások és sérülések nehezítették. A kitűzött célként megfogalmazott bennmaradást azonban sikerült teljesíteni Kocsis Tamás vezetőedzővel az élen. A körmendi születésű szakember irányításával a csapat javított teljesítményén, és bár a felsőházi rájátszásról végül lemaradt, az alsóházban az első helyen végzett. A 10 alsóházi mérkőzésből valamennyi hazai találkozóját megnyerte az együttes. A Wizz Air a nyári csúcsidőszakban napi 1200 járatot indít, és az elmúlt évek tapasztalatai alapján ismét rendkívüli intézkedéseket vezet be, hogy biztosítsa a biztonságos és nyugodt utazást, közölte a légitársaság az MT-vel. 15 új útvonallal, 19 új géppel és közel 3 millió ülőhelyjel vágnak neki az idei nyárnak, ami mintegy 30%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Számottevően csökkentek a dohányzással összefüggésbe hozható daganatok hazai előfordulási és halálozási mutatói a középkorú lakosság körében 2011 és 2023 között, derült ki egy kutatási programból. A szakemberek szerint a mutatók javulása a dohányzás ellen intézkedések hatására változhatott, különösen a zárt térben történő dohányzás teljes körű tiltása miatt, ami nagyban hozzájárult a passzív dohányzás okozta ártalom csökkentéséhez is. Az európai természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége biztonságos, több mint 85%-uk megfelel az Európai Unió legszigorúbb, kiváló minőségi előírásainak, Míg a vizsgált fürdővizek 96%-a megfelelt legalább a minimális minőségi előírásoknak, és csak másfél százalékuk tartozik a kifogásolható kategóriába, derül ki az Európai Környezetvédelmi Ügynökség értékeléséből. Az európai fürdőhelyek többsége jól kapban tartott.
0: Sporthírek.
1: Betlehem Dávid megnyerte a 10 kilométeres számot a Portugáliában zajló nyíltvízi úszó világkupán, ezzel összetettben is az élen végzett. A 22 éves olimpiai bronzérmes Betlehem óriási csatát vívott a francia Sacha Vallée-vel, aki ugyancsak esélyes volt az összetett győzelemre, és végül riválisánál 3/10 másodperccel korábban nyújt be a célba.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhő képződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északi-északkeleti szél több felé élénk, nyugaton és északkeleten helyenként erős lesz, zivatarok idején pedig viharos lökések is lehetnek. Több helyen számíthatunk trópusi éjszakára, délután 34 fok valószínű.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

99.8. Körmend FM. Ráthangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Másodfokú hőségriasztás van érményben. Mobil ügyfélszolgálattal állnak a kormányhivatalok az ágyhoz kötött betegek rendelkezésére. Tanév záró az Olcsaiban. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Másodfokú hőségriasztás van érvényben kedd éjfélig. Az országos tisztifőorvos a tartós meleg miatt rendelt el az intézkedést. Fontos, hogy senkit ne hagyjunk parkoló autóban még néhány percre sem. Figyelmeztet Dóka Imre, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
2: Egy napon vagy akár csak fél árnyékban parkoló autó belső hőmérséklete ilyenkor akár a 70-100 fokot is meghaladhatja. Éppen ezért életveszélyesabban tartózkodni. Soha egyetlen percre se hagyjunk gyermeket, idős embert vagy házi állatot parkoló autóban. Ha bárki napon álló autóban hagyott gyermeket vagy házi állatot, lehet azonnal hívja 112-es segélyhívó számot. Több vármegyében egyébként tűz gyújtási tilalom van érvényben, a Erdélyben és azok közelében még a kijelölt tűzrakóhelyen sem szabad tüzet gyújtani.
1: A hirtelen jött kánikula az egészséges szervezetet is megterheli. Fontos a megfelelő folyadékpótlás, az UV-védelem, a déli órákban pedig lehetőleg kerüljük a tűzőnapot, és fokozottan figyeljünk az idősekre. Vasban csak nem 70 helyszínen áll rendelkezésre klimatizált helység. Körmenden a bárki által igénybe vehető légkondicionált pihenőhelyek listáján a Spar, a Lidl, a Tesco és a Penny áruházak szerepelnek. A kormányhivatalok mobil ügyfélszolgálattal állnak azoknak az ágyhoz kötött betegeknek a rendelkezésére, akik egészségügyi okok miatt nem tudnak személyesen megjelenni a kormányablakban. Az orvosi igazolással rendelkező mozgásukban akadályozott ügyfelek fotós iratainak megújításában segítkeznek. A szolgáltatás igénybevételéhez a lakóhely szerinti illetékes kormányhivatalt kell felkeresni. A közleményben felhívják az állampolgárok figyelmét arra is, hogy az Európai Unió szabályozással összhangban augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. Tanévzáró ünnepséget tartottak az Olcsaiban. Tanévzáró ünnepséget és ballagást tartottak az Olcsai Kis Zoltán általános iskolában. A jutalomkönyveket az osztályfőnökök adták át a kiemelkedően teljesítő tanulóknak. Az igazgató köszönetet mondott a szülői munkaközösség távozó tagjainak is. A bemaradás biztosítása volt a fő eredmény az Aegis Körmend számára. A 9. helyen zárta a 2025-26-os bajnoki idényt az Aegis Körmend férfi kosárlabda csapata az NB1-ben. Az együttes szezonját edzőváltások, játékos mozgások és sérülések nehezítették. A kitűzött célként megfogalmazott bennmaradást azonban sikerült teljesíteni Kocsis Tamás vezetőedzővel az élen. A körmendi születésű szakember irányításával a csapat javított teljesítményén, és bár a felsőházi rájátszásról végül lemaradt, az alsóházban az első helyen végzett. A 10 alsóházi mérkőzésből valamennyi hazai találkozóját megnyerte az együttes. A Wizz Air a nyári csúcsidőszakban napi 1200 járatot indít, és az elmúlt évek tapasztalatai alapján ismét rendkívüli intézkedéseket vezet be, hogy biztosítsa a biztonságos és nyugodt utazást, közölte a légitársaság az MT-vel. 15 új útvonallal, 19 új géppel és közel 3 millió ülőhelyel vágnak neki az idei nyárnak, ami mintegy 30%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Számottevően csökkentek a dohányzással összefüggésbe hozható daganatok hazai előfordulási és halálozási mutatói a középkorú lakosság körében 2011 és 2023 között, derült ki egy kutatási programból. A szakemberek szerint a mutatók javulása a dohányzás ellen intézkedések hatására változhatott, különösen a zárt térben történő dohányzás teljes körű tiltása miatt, ami nagyban hozzájárult a passzív dohányzás okozta ártalom csökkentéséhez is. Az európai természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége biztonságos, több mint 85%-uk megfelel az Európai Unió legszigorúbb, kiváló minőségi előírásainak, Míg a vizsgált fürdővizek 96%-a megfelelt legalább a minimális minőségi előírásoknak, és csak másfél százalékuk tartozik a kifogásolható kategóriába, derül ki az Európai Környezetvédelmi Ügynökség értékeléséből. Az európai fürdőhelyek többsége jól kapban tartott.
0: Sporthírek.
1: Betlehem Dávid megnyerte a 10 kilométeres számot a Portugáliában zajló nyíltvízi úszó világkupán, ezzel összetettben is az élen végzett. A 22 éves olimpiai bronzérmes Betlehem óriási csatát vívott a francia Sacha Vallée-vel, aki ugyancsak esélyes volt az összetett győzelemre, és végül riválisánál 3/10 másodperccel korábban nyújt be a célba.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhőképződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északi-északkeleti szél több felé élénk, nyugaton és északkeleten helyenként erős lesz, zivatarok idején pedig viharos lökések is lehetnek. Több helyen számíthatunk trópus éjszakára, délután 34 fok valószínű.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Vizet osztanak a vasi pályaudvarokon. Tűz keletkezett egy családi ház pincéjében Szentgotthárdon. Szeptember elején állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Az országos tisztifőorvos kedély félig másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország teljes területére. A tartós hőség miatt Körmend központjában párakaput szereltek fel, közölte dr. Szabó Barna polgármester. A városháza előtti ivókút is folyamatosan használható. A multinacionális üzletek klimatizált csarnokaiban pedig hűsölhetünk a katasztrófavédelem ajánlása szerint. Életbe lépett a vörös kód is, amely szerint a szociális intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kinek nyújtanak szolgáltatást. Vizet osztanak a vasi pályaudvarokon. Ingyenes ásványvizet biztosít az utasoknak a MÁV csoport és a Gyesevics a másodfokú hőségriasztás idején. Naponta 10 és 17 óra között a térség forgalmas állomásain frissülhetnek fel a vonatra várakozók. A volán a megyeszékhelyeken, így a szombathelyi pályaudvaron is vízosztással csatlakozik az akcióhoz. Lelki gyakorlatot tartottak a Boldogbattyány László Katolikus Általános Iskola alsó tagozatos tanulói számára a plébánián és a templomban. A program több helyszínen zajlott, ahol a diákokat különböző tematikus foglalkozások várták. Bibliai történetet dolgoztak fel dramatikus formában. Tűz keletkezett egy családi ház pincéjében Szentgotthárdon a Széchenyi úton. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a pincében több hűtőszekrény égett. A tüzet a szentgotthárdi hivatásos tűzoltók, valamint a Magyar Laki és a Szakony falui önkéntes tűzoltók oldották el. A tűz keletkezésének okáról és az esetleges károkról egyelőre nem közöltek további információt. Nyári ponytelepítés kezdődött a vasi horgászvizeken. Megkezdődtek a nyári ponytelepítési programok a Sporthorgász Egyesületek Vas megyei szövetségénél. Összesen több mint 9 tonna ponty kerül a megyei vizekbe. A legnagyobb mennyiséget a Hársas-tó és a Magyar-Szecsődi tó kapja, egyenként 1-1 tonna pontja, emellett több más népszerű horgászvízbe is jelentős mennyiségű halat telepítenek. Országos ezüstérmet szerzett a kosárlabda diákolimpián Körmend. A második helyen végzett az Olcsai Kis Zoltán Általános Iskola és Somogyi Tagiskolájának csapata a harmadik korcsoportos fiú kosárlabda diákolimpiájának országos döntőjén. A három labdajátékot magában foglaló országos döntőn a körmendiek az ország második legjobb csapatának bizonyultak korosztályukban. Utánpótlás kajakkenu versenyt rendeztek a Rábán Körmendnél. Második alkalommal rendezték meg a Rába kupát a körmendi folyószakaszon, ahol három egyesület utánpótlás versenyzői mérték összetudásukat. A viadal házigazdája a Bereki Bárkás Egylet volt, a versenyen a Győri Patán Sport Egyesület, valamint a Dunavarsányi Meklár László Sport Egyesület fiatal sportolói is rajthoz álltak. A rendezvény kísérő programok között szerepelt többek között lovaskocsizás, közösségi étkezés és esti tábortűz is. Szeptember elején állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal. Mégsem terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló javaslatot a héten. Először társadalmi egyeztetésre bocsátják, mondta a miniszterelnök az RTL híradónak. Nagyon sok észrevételt kaptak, joggal szeretnék az emberek, hogy legyen egy rövid társadalmi egyeztetés, hogy plusz javaslatok is bekerülhessenek, mondta Magyar Péter. Nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzést indít június 22-től augusztus 20-ig a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A tájékoztatás szerint a vizsgálatok kiemelten érintik a közkedvelt nyári élelmiszereket, különösen a grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket. Ezekben az üzemekben higiéniai és nyomon követési ellenőrzést végeznek a szakemberek. A Magyar Honvédség felkészült, hogy szükség esetén a társszervekkel együttműködve több tízezer liter zacskózott vizet biztosítsanak az embereknek, közölte a honvédelmi miniszter Facebook oldalán. Russzi Szedi Romulus jelezte, ha a helyzet indokolja, ezt a kapacitást többszörösére is tudják növelni. A rendkívüli hőségben fontos, hogy az ivóvízellátás mindenki számára biztosított legyen, írta a miniszter.
0: Sporthírek.
1: Aranyérmet nyert, ezzel megvédte címét a Szilágyi Áron, Szatmári András, Rab Krisztián, Dalos Benedek összeállítású magyar férfi kart csapata a franciaországi Vívó Európa bajnokságon. A magyar válogatott sorozatban harmadszor győzött Európa bajnokságon.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhő képződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északi-északkeleti szél több felé élénk, nyugaton és északkeleten helyenként erős lesz, zivatarok idején pedig viharos lökések is lehetnek. Több helyen számíthatunk trópusi éjszakára, délután 34 fok valószínű.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Másodfokú hőségriasztás van érvényben. Mobil ügyfélszolgálattal állnak a kormányhivatalok az ágyhoz kötött betegek rendelkezésére. Tanév záró az Orcsaiban. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Másodfokú hőségriasztás van érvényben kedd éjfélig. Az országos tisztifőorvos a tartós meleg miatt rendelt el az intézkedést. Fontos, hogy senkit ne hagyjunk parkoló autóban még néhány percre sem. Figyelmeztet Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
2: Egy napon vagy akár csak fél árnyékban parkoló autó belső hőmérséklete ilyenkor akár a 70-100 fokot is meghaladhatja. Éppen ezért életveszélyesabban tartózkodni. Soha egyetlen percre se hagyjunk gyermeket, idősembert vagy háziállatot parkoló autóban. Ha bárki napon álló autóban hagyott gyermeket vagy háziállatot, lehet azonnal hívja 112-es segélyhívó számot. Több vármegyében egyébként tűzgyújtási tilalomban érvényben, az erdőkben és azok közelében még a kijelölt tűzrakóhelyen sem szabad tüzet gyújtani.
1: A hirtelen jött kánikula az egészséges szervezetet is megterheli. Fontos a megfelelő folyadékpótlás, az UV-védelem, a déli órákban pedig lehetőleg kerüljük a tűzőnapot, és fokozottan figyeljünk az idősekre. A Vasban csak nem 70 helyszínen áll rendelkezésre klimatizált helység. Körmenden a bárki által igénybe vehető légkondicionált pihenőhelyek listáján a Spar, a Lidl, a Tesco és a Penny áruházak szerepelnek. A kormányhivatalok mobil ügyfélszolgálattal állnak azoknak az ágyhoz kötött betegeknek a rendelkezésére, akik egészségügyi okok miatt nem tudnak személyesen megjelenni a kormányablakban. Az orvosi igazolással rendelkező mozgásukban akadályozott ügyfelek fotós iratainak megújításában segítkeznek. A szolgáltatás igénybevételéhez a lakóhely szerinti illetékes kormányhivatalt kell felkeresni. A közleményben felhívják az állampolgárok figyelmét arra is, hogy az Európai Uniós szabályozással összhangban augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. Tanévzáró ünnepséget tartottak az Orcsaiban. Tanévzáró ünnepséget és ballagást tartottak az Orcsai Kis Zoltán általános iskolában. A jutalomkönyveket az osztályfőnökök adták át a kiemelkedően teljesítő tanulóknak. Az igazgató köszönetet mondott a szülői munkaközösség távozó tagjainak is. A bemaradás biztosítása volt a fő eredmény az Aegis Körmend számára. A 9. helyen zárta a 2025-26-os bajnoki idényt az Aegis Körmend férfi kosárlabda csapata az NB1-ben. Az együttes szezonját edzőváltások, játékos mozgások és sérülések nehezítették. A kitűzött célként megfogalmazott bennmaradást azonban sikerült teljesíteni Kocsis Tamás vezetőedzővel az élen. A körmendi születésű szakember irányításával a csapat javított teljesítményén, és bár a felsőházi rájátszásról végül lemaradt, az alsóházban az első helyen végzett. A 10 alsóházi mérkőzésből valamennyi hazai találkozóját megnyerte az együttes. A Wizz Air a nyári csúcsidőszakban napi 1200 járatot indít, és az elmúlt évek tapasztalatai alapján ismét rendkívüli intézkedéseket vezet be, hogy biztosítsa a biztonságos és nyugodt utazást, közölte a légitársasága az MT-vel. 15 új útvonallal, 19 új géppel és közel 3 millió ülőhelyjel vágnak neki az idei nyárnak, ami mintegy 30%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Számottevően csökkentek a dohányzással összefüggésbe hozható daganatok hazai előfordulási és halálozási mutatói a középkorú lakosság körében 2011 és 2023 között, derült ki egy kutatási programból. A szakemberek szerint a mutatók javulása a dohányzás ellen intézkedések hatására változhatott, különösen a zárt térben történő dohányzás teljes körű tiltása miatt, ami nagyban hozzájárult a passzív dohányzás okozta ártalom csökkentéséhez is. Az európai természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége biztonságos, több mint 85%-uk megfelel az Európai Unió legszigorúbb, kiváló minőségi előírásainak, Míg a vizsgált fürdővizek 96%-a megfelelt legalább a minimális minőségi előírásoknak, és csak másfél százalékuk tartozik a kifogásolható kategóriába, derül ki az Európai Környezetvédelmi Ügynökség értékelésében. Az európai fürdőhelyek többsége jól kapban tartott.
0: Sporthírek.
1: Betlehem Dávid megnyerte a 10 kilométeres számot a Portugáliában zajló nyíltvízi úszó világkupán, ezzel összetettben is az élen végzett. A 22 éves olimpiai bronzérmes Betlehem óriási csatát vívott a francia Sacha Vallée-vel, aki ugyancsak esélyes volt az összetett győzelemre, és végül riválisánál 3/10 másodperccel korábban nyújt be a célba.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhő képződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északi-északkeleti szél több felé élénk, nyugaton és északkeleten helyenként erős lesz, zivatarok idején pedig viharos lökések is lehetnek. Több helyen számíthatunk trópus éjszakára, délután 34 fok valószínű.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

98. Ráthangolva. Néha még azt hiszem, hogy még mindig szeretlek, de fejbe vág az igazság, hogy nem kellek senkinek. Így vészelek át nyarakat és hűvös teleket. Tudod, úgy szeretnék, de már nem segíthetek.

0: lettél, meg puszta kézzel, ahogy öleltél.
1: Körmend FM. Körmend FM. A körmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.
2: I'm gonna be honest, Diggy, I got caught up in the studio doing some things.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Vizet osztanak a vasi pályaudvarokon. Tűz keletkezett egy családi ház pincéjében Szentgotthárdon. Szeptember elején állhat fel a vagyon visszaszerzési hivatal. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Az országos tisztifőorvos kedd éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország teljes területére. A tartós hőség miatt Görmend központjában párakaput szereltek fel, közölte dr. Szabó Barna polgármester. A Városháza előtti ivókút is folyamatosan használható, a multinacionális üzletek klimatizált csarnokaiban pedig hűsölhetünk a katasztrófavédelem ajánlása szerint. Életbe lépett a vörös kód is, amely szerint a szociális intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kinek nyújtanak szolgáltatást. Vizet osztanak a vasi pályaudvarokon. Ingyenes ásványvizet biztosít az utasoknak a MÁV csoport és a Gyesev is a másodfokú hőségriasztás idején. Naponta 10 és 17 óra között a térség forgalmas állomásain frissülhetnek fel a vonatra várakozók. A volán a megyeszékhelyeken, így a szombathelyi pályaudvaron is vízosztással csatlakozik az akcióhoz. Lelki gyakorlatot tartottak a Boldogbattyány László Katolikus Általános Iskola alsó tagozatos tanulói számára a plébánián és a templomban. A program több helyszínen zajlott, ahol a diákokat különböző tematikus foglalkozások várták. Bibliai történetet dolgoztak fel dramatikus formában. Tűz keletkezett egy családi ház pincéjében Szentgotthárdon a Széchenyi úton. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a pincében több hűtőszekrény égett. A tüzet a szentgotthárdi hivatásos tűzoltók, valamint a Magyar Laki és a Szakony falui önkéntes tűzoltók oltották el. A tűz keletkezésének okáról és az esetleges károkról egyelőre nem közöltek további információt. Nyári ponytelepítés kezdődött a vasi horgászvizeken. Megkezdődtek a nyári ponytelepítési programok a Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetségénél. Összesen több mint 9 tonna ponty kerül a megyei vizekbe. A legnagyobb mennyiséget a Hársas tó és a Magyar Szecsődi tó kapja, egyenként 1-1 tonna pontyal, emellett több más népszerű horgászvízbe is jelentős mennyiségű halat telepítenek. Országos ezüstérmet szerzett a kosárlabda diákolimpián Görmend. A második helyen végzett az Olcsei Kis Zoltán Általános Iskola és Somogyi Tagiskolájának csapata a harmadik korcsoportos fiú kosárlabda diákolimpiájának országos döntőjén. A három labdajátékot magában foglaló országos döntőn a görmendiek az ország második legjobb csapatának bizonyultak korosztályukban. Utánpótlás kajakkenu versenyt rendeztek a Rábán Görmendnél. Második alkalommal rendezték meg a Rába kupát a Görmendi folyószakaszon, ahol 3 egyesület utánpótlás versenyzői mérték össze tudásukat. A viadal házigazdája a Bereki Bárkás Egylet volt, a versenyen a Győri Patán Sport Egyesület, valamint a Dunavarsányi Meklár László Sport Egyesület fiatal sportolói is rajthoz álltak. A rendezvény kísérő programok között szerepelt többek között lovas kocsizás, közösségi étkezés és esti tábortűz is. Szeptember elején állhat fel a vagyon visszaszerzési hivatal. Mégsem terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló javaslatot a héten. Először társadalmi egyeztetésre bocsátják, mondta a miniszterelnök az RTL híradónak. Nagyon sok észrevételt kaptak, joggal szeretnék az emberek, hogy legyen egy rövid társadalmi egyeztetés, hogy plusz javaslatok is bekerülhessenek, mondta Magyar Péter. Nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzést indít június 22-től augusztus 20-ig a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A tájékoztatás szerint a vizsgálatok kiemelten érintik a közkedvelt nyári élelmiszereket, különösen a grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket. Ezekben az üzemekben higiéniai és nyomonkövetési ellenőrzést végeznek a szakemberek. A Magyar Honvédség felkészült, hogy szükség esetén a társzervekkel együttműködve több 10 000 liter zacskózott vizet biztosítsanak az embereknek, közölte a honvédelmi miniszter Facebook oldalán. Russzi Szedi Romulus jelezte, ha a helyzet indokolja, ezt a kapacitást többszörösére is tudják növelni. A rendkívüli hőségben fontos, hogy az ivóvízellátás mindenki számára biztosított legyen, írta a miniszter.
0: Sporthírek.
1: Aranyérmet nyert, ezzel megvédte címét a Szilágyi Áron, Szatmári András, Rab Krisztián, Dalos Benedek összeállítású magyar férfi kart csapata a franciaországi Vívó Európa bajnokságon. A magyar válogatott sorozatban harmadszor győzött Európa bajnokságon.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhő képződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északi-északkeleti szél több felé élénk, nyugaton és északkeleten helyenként erős lesz, zivatarok idején pedig viharos lökések is lehetnek. Több helyen számíthatunk trópus éjszakára, délután 34 fok valószínű.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Másodfokú hőségriasztás van érményben. Mobil ügyfélszolgálattal állnak a kormányhivatalok az ágyhoz kötött betegek rendelkezésére. Tanév záró az Olcsaiban. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Másodfokú hőségriasztás van érvényben kedd éjfélig. Az országos tiszti főorvos a tartós meleg miatt rendelt el az intézkedést. Fontos, hogy senkit ne hagyjunk parkoló autóban még néhány percre sem. Figyelmeztet Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
2: Egy napon, vagy akár csak fél árnyékban parkoló autó belső hőmérséklete ilyenkor akár a 70-100 fokot is meghaladhatja. Éppen ezért életveszélyesebben tartózkodni. Soha egyetlen percre se hagyunk gyermeket, idős embert vagy házi állatot parkoló autóban. Ha bárki napon álló autóban hagyott gyermeket vagy házi állatot, lehet azonnal hívja 112-es segélyhívó számot. Több vármegyében egyébként tűzgyújtási tilalomban érvényben, az erdőkben és azok közelében még a kijelölt tűzrakóhelyen sem szabad tüzet gyújtani.
1: A hirtelen jött kánikula az egészséges szervezetet is megterheli. Fontos a megfelelő folyadékpótlás, az UV-védelem, a déli órákban pedig lehetőleg kerüljük a tűzőnapot, és fokozottan figyeljünk az idősekre. Vasban csak nem 70 helyszínen áll rendelkezésre klimatizált helység. Körmenden a bárki által igénybe vehető légkondicionált pihenőhelyek listáján a Spar, a Lidl, a Tesco és a Penny áruházak szerepelnek. A kormányhivatalok mobil ügyfélszolgálattal állnak azoknak az ágyhoz kötött betegeknek a rendelkezésére, akik egészségügyi okok miatt nem tudnak személyesen megjelenni a kormányablakban. Az orvosi igazolással rendelkező mozgásukban akadályozott ügyfelek fotós iratainak megújításában segítkeznek. A szolgáltatás igénybevételéhez a lakóhely szerinti illetékes kormányhivatalt kell felkeresni. A közleményben felhívják az állampolgárok figyelmét arra is, hogy az Európai Uniós szabályozással összhangban augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. Tanévzáró ünnepséget tartottak az Olcsaiban. Tanévzáró ünnepséget és ballagást tartottak az Olcsai Kis Zoltán általános iskolában. A jutalomkönyveket az osztályfőnökök adták át a kiemelkedően teljesítő tanulóknak. Az igazgató köszönetet mondott a szülői munkaközösség távozó tagjainak is. A bemaradás biztosítása volt a fő eredmény az Aegis Körmend számára. A 9. helyen zárta a 2025-26-os bajnoki idényt az Aegis Körmend férfi kosárlabda csapata az NB1-ben. Az együttes szezonját edzőváltások, játékos mozgások és sérülések nehezítették. A kitűzött célként megfogalmazott bennmaradást azonban sikerült teljesíteni Kocsis Tamás vezetőedzővel az élen. A körmendi születésű szakember irányításával a csapat javított teljesítményén, és bár a felsőházi rájátszásról végül lemaradt, az alsóházban az első helyen végzett. A 10 alsóházi mérkőzésből valamennyi hazai találkozóját megnyerte az együttes. A Wizz Air a nyári csúcsidőszakban napi 1200 járatot indít, és az elmúlt évek tapasztalatai alapján ismét rendkívüli intézkedéseket vezet be, hogy biztosítsa a biztonságos és nyugodt utazást, közölte a légitársaság az MT-vel. 15 új útvonallal, 19 új géppel és közel 3 millió ülőhelyjel vágnak neki az idei nyárnak, ami mintegy 30%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Számottevően csökkentek a dohányzással összefüggésbe hozható daganatok hazai előfordulási és halálozási mutatói a középkorú lakosság körében 2011 és 2023 között, derült ki egy kutatási programból. A szakemberek szerint a mutatók javulása a dohányzás elleni intézkedések hatására változhatott, különösen a zárt térben történő dohányzás teljes körű tiltása miatt, ami nagyban hozzájárult a passzív dohányzás okozta ártalom csökkentéséhez is. Az európai természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége biztonságos, több mint 85%-uk megfelel az Európai Unió legszigorúbb, kiváló minőségi előírásainak, Míg a vizsgált fürdővizek 96%-a megfelelt legalább a minimális minőségi előírásoknak, és csak másfél százalékuk tartozik a kifogásolható kategóriába, derül ki az Európai Környezetvédelmi Ügynökség értékeléséből. Az európai fürdőhelyek többsége jól kapban tartott.
0: Sporthírek.
1: Betlehem Dávid megnyerte a 10 kilométeres számot a Portugáliában zajló nyíltvízi úszó világkupán, ezzel összetettben is az élen végzett. A 22 éves olimpiai bronzérmes Betlehem óriási csatát vívott a francia Sacha Vallée-vel, aki ugyancsak esélyes volt az összetett győzelemre, és végül riválisánál 3/10 másodperccel korábban nyújt be a célba.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhő képződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északi-északkeleti szél több felé élénk, nyugaton és északkeleten helyenként erős lesz, zivatarok idején pedig viharos lökések is lehetnek. Több helyen számíthatunk trópusi éjszakára, délután 34 fok valószínű.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Vizet osztanak a vasi pályaudvarokon. Tűz keletkezett egy családi ház pincéjében Szentgotthárdon. Szeptember elején állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Az országos tisztifőorvos kedd éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország teljes területére. A tartós hőség miatt Körmend központjában párakaput szereltek fel, közölte dr. Szabó Barna polgármester. A városháza előtti ivókút is folyamatosan használható. A multinacionális üzletek klimatizált csarnokaiban pedig hűsölhetünk a katasztrófavédelem ajánlása szerint. Életbe lépett a vörös kód is, amely szerint a szociális intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kinek nyújtanak szolgáltatást. Vizet osztanak a vasi pályaudvarokon. Ingyenes ásványvizet biztosít az utasoknak a MÁV csoport és a Gyesev is a másodfokú hőségriasztás idején. Naponta 10 és 17 óra között a térség forgalmas állomásain frissülhetnek fel a vonatra várakozók. A volán a megyeszékhelyeken, így a szombathelyi pályaudvaron is vízosztással csatlakozik az akcióhoz. Lelki gyakorlatot tartottak a Boldogbattyány László Katolikus Általános Iskola alsó tagozatos tanulói számára a plébánián és a templomban. A program több helyszínen zajlott, ahol a diákokat különböző tematikus foglalkozások várták. Bibliai történetet dolgoztak fel dramatikus formában. Tűz keletkezett egy családi ház pincéjében Szentgotthárdon a Széchenyi úton. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a pincében több hűtőszekrény égett. A tüzet a szentgotthárdi hivatásos tűzoltók, valamint a Magyar Laki és a Szakonyfalui önkéntes tűzoltók oltották el. A tűz keletkezésének okáról és az esetleges károkról egyelőre nem közöltek további információt. Nyári ponytelepítés kezdődött a vasi horgászvizeken. Megkezdődtek a nyári ponytelepítési programok a Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetségénél. Összesen több mint 9 tonna ponty kerül a megyei vizekbe. A legnagyobb mennyiséget a Hársastó és a Magyar Szecsődi tó kapja, egyenként 1-1 tonna pontyjal, emellett több más népszerű horgászvízbe is jelentős mennyiségű halat telepítenek. Országos ezüstérmet szerzett a kosárlabda diákolimpián Körmend. A második helyen végzett az Olcsai Kis Zoltán Általános Iskola és Somogyi Tagiskolájának csapata a harmadik korcsoportos fiúk kosárlabda diákolimpiájának országos döntőjén. A három labdajátékot magában foglaló országos döntőn a körmendiek az ország második legjobb csapatának bizonyultak korosztályukban. Utánpótlás kajakkenu versenyt rendeztek a Rábán Körmendnél. Második alkalommal rendezték meg a Rába kupát a körmendi folyószakaszon, ahol három egyesület utánpótlás versenyzői mérték összetudásukat. A viadal házigazdája a Bereki Bárkás Egylet volt, a versenyen a Győri Patánsport Egyesület, valamint a Dunavarsányi Meklár László Sportegyesület fiatal sportolói is rajthoz álltak. A rendezvény kísérő programok között szerepelt többek között lovas kocsizás, közösségi étkezés és esti tábortűz is. Szeptember elején állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal. Mégsem terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló javaslatot a héten. Először társadalmi egyeztetésre bocsátják, mondta a miniszterelnök az RTL híradónak. Nagyon sok észrevételt kaptak, joggal szeretnék az emberek, hogy legyen egy rövid társadalmi egyeztetés, hogy plusz javaslatok is bekerülhessenek, mondta Magyar Péter. Nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzést indít június 22-től augusztus 20-ig a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A tájékoztatás szerint a vizsgálatok kiemelten érintik a közkedvelt nyári élelmiszereket, különösen a grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket. Ezekben az üzemekben higiéniai és nyomonkövetési ellenőrzést végeznek a szakemberek. A Magyar Honvédség felkészült, hogy szükség esetén a társszervekkel együttműködve több tízezer liter zacskózott vizet biztosítsanak az embereknek, közölte a honvédelmi miniszter Facebook oldalán. Russzi Szedi Romulus jelezte, ha a helyzet indokolja, ezt a kapacitást többszörösére is tudják növelni. A rendkívüli hőségben fontos, hogy az ivóvízellátás mindenki számára biztosított legyen, írta a miniszter.
0: Sporthírek.
1: Aranyérmet nyert, ezzel megvédte címét a Szilágyi Áron, Szatmári András, Rab Krisztián, Dalos Benedek összeállítású magyar férfi kart csapata a franciaországi Vivo Európa bajnokságon. A magyar válogatott sorozatban harmadszor győzött Európa bajnokságon.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma több órás napsütés mellett ismét intenzív lesz a gomoly felhő képződés, és elszórtan újabb záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északi-északkeleti szél több felé élénk, nyugaton és északkeleten helyenként erős lesz, zivatarok idején pedig viharos lökések is lehetnek. Több helyen számíthatunk trópusi éjszakára, délután 34 fok valószínű.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

szép napot mindenkinek, elindult a délután itt a 99.8-on a Város Rádiójában. Tóth Cili vagyok ma is, a hét első délutánjában, és egészen 5 óráig számítok a figyelmükre. Jó kis érdekességekkel, hasznos infóval, na meg leginkább sok-sok jó hűsítős lágerrel, amivel egy kicsit felpörgethetjük ezt a nagyon meleg munkaidőt még, úgyhogy tartsanak velem, számítok mindenképpen a figyelmükre. Kamrád és Lowry indították az órát, Red Hot Chili Peppers-tel pedig már is megyünk tovább. By the way, ez a Sikerforog rád hangolva. Jó rádiózást a folytatásban is.

0: Közlekedési információk.
1: A térségben több helyütt érdemes forgalomkorlátozásra számítani, elsőként talán a 76-os elkerülőn, ugyanis Nádast hegyalja és Katafak közt burkolatfestési munkálatok lassítják a haladást, úgyhogy itt érdemes mindenképpen körültekintően közlekedni. Kaszának a Molnaszecsőt Katafa összekötő úton itt félpályás zárásra kell számítani az arra autózóknak, a 8-as számú főúton pedig Rönök és a Rábafüzesi határátkelő közt is, ugyancsak kaszálás miatt kell munkagépeket kerülgetni. Forgalomkorlátozás van érvényben a Magyar-Szombathat Csákány-Doroszló összekötő úton, illetve a Felső-Bagodőri Szentpéter összekötő úton mindkét helyszínen kaszálás lassítja a haladást. Én ezeket a közlekedési infókat hoztam, és látom most, ha önök is tapasztalnak valamit, azt bátran küldjék el a Körmend FM Facebook üzenetére, hogy aki később indul útnak, ő is tudjon akár rajtunk keresztül és tájékozódni. Vezessenek nagyon óvatosan, vigyázzanak magukra is egymásra az utakon.
0: A legfrissebb közlekedési információkat a Gángó Tours szállította.

hőség riadó van érvényben péntek óta, és továbbra is kitart a kánikula. Az országos tiszti főorvos elrendelte a másodfokú hőségriasztást. A következő napokban 30-35 fok közti csúcshőmérsékletre lehet számítani. Különösen fontos a megfelelő folyadékpótlás és a napsugárzás elleni védelem. A szakemberek így azt javasolják, hogy 11 és délután 4 óra közt lehetőleg ne tartózkodjunk a tűző napon, és kerüljük a megerőltető fizikai munkát. Viseljünk világos szellős ruhát, használjunk naptejet, és természetesen fogyasszunk sok-sok vizet. A nagy meleg különösen az idősek, a kisgyermekek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők számára jelent fokozott terhelést, úgyhogy gyakrabban érdemes érdeklődni ilyenkor idős hozzátartozóink felől is. És ne feledjük, egy parkoló autó belső hőmérséklete akár 70 fok fölé is emelkedhet, úgyhogy gyermeket és házi állatot egyetlen percre se hagyjunk a járműbe, még az árnyékban sem. Ma pedig a napsütés mellett elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak, ennek környezetében erős széllökésekre lehet számítani, az UV-sugárzás pedig nagyon erős, ezért mindenképpen fokozottan védjük a bőrünket. Figyeljünk magunkra, hűsítsük a környezetünket, magunkat, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, és vigyázzunk egymásra a forró nyári napokon.

Minorly és a Memory szólt a 99.8-on Sean Paul és én érkezik hamarosan a Let's Talk to Me című közössével, forog a kultúrkör és a Maradunk Fiatalok című sláger is, előttük pedig Papa Roach újdonságet indítom, ez nem más, mint a Wake Up Colin. Jó rádiózást! Yeah.

0: A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM.
1: Alszik a város, még ébren reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe. Ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt. Mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember. Benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszunk.

0: És az első óránknak a vége, Lakosi Gabi vált a stúdióban, aztán jövök hamarosan vissza, és folytatjuk a délutánt. Önök sem menjenek messzire a készülékektől, tartsanak velem!
1: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Másodfokú hőségriasztás van érményben. Mobil ügyfélszolgálattal állnak a kormányhivatalok az ágyhoz kötött betegek rendelkezésére. Tanév záró az Olcsaiban. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Másodfokú hőségriasztás van érvényben kedd éjfélig. Az országos tiszti főorvos a tartós meleg miatt rendelt el az intézkedést. Fontos, hogy senkit ne hagyjunk parkoló autóban még néhány percre sem. Figyelmeztet Dóka Imre, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
3: Egy napon, vagy akár csak szélárnyékban parkoló autó belső hőmérséklete ilyenkor akár a 70-100 fokot is meghaladhatja. Éppen ezért életveszélyesabban tartózkodni. Soha egyetlen percre se hagyunk gyermeket, idős embert vagy házi állatot parkoló autóban. Ha bárki napon álló autóban hagyott gyermeket vagy házi állatot, lehet azonnal hívja 112-es segélyhívószámot. Több vármegyében egyébként tűz gyújtási tilalomban érvényben, a tervükben és azok közelében még a kijelölt tűzrakóhelyen sem szabad tüzet gyújtani.
2: A hirtelen jött kánikula az egészséges szervezetet is megterheli. Fontos a megfelelő folyadékpótlás, az UV-védelem, a déli órákban pedig lehetőleg kerüljük a tűzőnapot, és fokozottan figyeljünk az idősekre. Vasban csak nem 70 helyszínen áll rendelkezésre klimatizált helység. Körmenden a bárki által igénybe vehető légkondicionált pihenőhelyek listáján a Spar, a Lidl, a Tesco és a Penny áruházak szerepelnek. A kormányhivatalok mobil ügyfélszolgálattal állnak azoknak az ágyhoz kötött betegeknek a rendelkezésére, akik egészségügyi okok miatt nem tudnak személyesen megjelenni a kormányablakban. Az orvosi igazolással rendelkező mozgásukban akadályozott ügyfelek fotós iratainak megújításában segítkeznek. A szolgáltatás igénybevételéhez a lakóhely szerinti illetékes kormányhivatalt kell felkeresni. A közleményben felhívják az állampolgárok figyelmét arra is, hogy az Európai Unió szabályozással összhangban augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. Tanévzáró ünnepséget tartottak az Olcsaiban. Tanévzáró ünnepséget és ballagást tartottak az Olcsai Kis Zoltán általános iskolában. A jutalomkönyveket az osztályfőnökök adták át a kiemelkedően teljesítő tanulóknak. Az igazgató köszönetet mondott a szülői munkaközösség távozó tagjainak is. A bemaradás biztosítása volt a fő eredmény az Aegis Körmend számára. A 9. helyen zárta a 2025-26-os bajnoki idényt az Aegis Körmend férfi kosárlabda csapata az NB1-ben. Az együttes szezonját edzőváltások, játékos mozgások és sérülések nehezítették. A kitűzött célként megfogalmazott bennmaradást azonban sikerült teljesíteni Kocsis Tamás vezetőedzővel az élen. A körmendi születésű szakember irányításával a csapat javított teljesítményén, és bár a felsőházi rájátszásról végül lemaradt, az alsóházban az első helyen végzett. A 10 alsóházi mérkőzésből valamennyi hazai találkozóját megnyerte az együttes. A Wizz Air a nyári csúcsidőszakban napi 1200 járatot indít, és az elmúlt évek tapasztalatai alapján ismét rendkívüli intézkedéseket vezet be, hogy biztosítsa a biztonságos és nyugodt utazást, közölte a légitársaság az MT-vel. 15 új útvonallal, 19 új géppel és közel 3 millió ülőhelyel vágnak neki az idei nyárnak, ami mintegy 30%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Számottevően csökkentek a dohányzással összefüggésbe hozható daganatok hazai előfordulási és halálozási mutatói a középkorú lakosság körében 2011 és 2023 között, derült ki egy kutatási programból. A szakemberek szerint a mutatók javulása a dohányzás ellen intézkedések hatására változhatott, különösen a zárt térben történő dohányzás teljes körű tiltása miatt, ami nagyban hozzájárult a passzív dohányzás okozta ártalom csökkentéséhez is. Az európai természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége biztonságos, több mint 85%-uk megfelel az Európai Unió legszigorúbb, kiváló minőségi előírásainak, míg a vizsgált fürdővizek 96%-a megfelelt legalább a minimális minőségi előírásoknak, és csak 1,5%-uk tartozik a kifogásolható kategóriába, derül ki az Európai Környezetvédelmi Ügynökség értékeléséből. Az európai fürdőhelyek többsége jól kapban tartott.
1: Sporthírek.
2: Betlehem Dávid megnyerte a 10 kilométeres számot a Portugáliában zajló nyílt vízi úszó világkupán, ezzel összetettben is az élen végzett. A 22 éves olimpiai bronzérmes Betlehem óriási csatát vívott a francia Sacha Vallée-vel, aki ugyancsak esélyes volt az összetett győzelemre, és végül riválisánál 3/10 másodperccel korábban nyújt be a célba.
1: Időjárás jelentés.
2: Kedden a napos időt csak kevés gomoly felhő zavarhatja meg, záporzivatar már csak néhol fordulhat elő. A Nyugat-Dunántúlon élénk északi a szél várható, napközben 33 fok körüli csúcshőmérsékletre számíthatunk.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

És újra itt vagyunk, folytatódik a délután a 99.8-on a Körmend FM-en. Pontosan 2 perccel vagyunk, 4-3 után, én Tóth Cili vagyok, továbbra is tartsanak velem. Bibi Rexa, Faithless, Press és Mark Ronson, valamint Ray indították az órát. Miley Cyrus-szal megyünk tovább, érkezik az Avatar 3 betétdala, Dream is One, de szól majd B. Nagy Réka és a Lelkem című legfrissebbje is. Jó rádiózást a folytatásban is velünk!

ha már az előző órában érintettem a hőséget és a másodfokú hőségriasztást, elvileg kedély félig van érvényben, de ez természetesen, ahogy változik az időjárásunk, úgy hosszabbodhat, rövidülni már nem fog, hiszen a mai nap is jelenleg is körmenden, ahogy nézem, 34 fok körüli értékeket mutattak a hőmérők, és persze a napon felejtjük az autót, akkor az autóban ennél jóval melegebb is lehet, és nem mellesleg. Bizony a klíma is sokat dolgozik, de ha rövid távon autózunk, akkor bizony, lehet, hogy célszerűbb inkább bringára pattanni. Na, de nem csak nekünk van melegünk, hanem bizony a kis kedvenceknek is, így ők is nehezen viselik a nyári forróságot. A szakemberek szerint a nagy sétákat, a futkározást, az intenzív játékot érdemes a reggeli hűvösebb és az esti órákra időzíteni, a déli hőségben pedig inkább a pihenésé legyen a főszerep. Ilyenkor különösen fontos az árnyékos hűvös hely és a folyamatosan elérhető friss ivóvíz. Sok ebb szívesen heveredik le ilyenkor a hideg padlóra, de egy nedves törölköző vagy a vizes bunda is kellemes felfrissülést jelenthet a számukra. A vízimádó kutyák pedig egy pancsoló medencének, vagy akár egy nagyobb dézsányi víznek is nagyon tudnak örülni. A gazdiknak azonban érdemes figyelniük a víz tisztaságára és a rendszeres cseréjére is. Arra is fontos figyelni, hogy ne hajszoljuk túl őket. Egyes kutyák annyira belefeledkeznek a labdázásba vagy a játékba, hogy nem érzik, hogy mikor kellene megállni, úgyhogy könnyen túlmelegedhetnek. És még egy jó tanács, a hosszú szőr nem minden esetben ellensége a hőségnek. Vannak kutyafajták, akiknél bizony a bunda természetes védelmet nyújt a napsütés ellen, ezért mielőtt úgy döntünk, hogy nyári frizurát készítenénk a kis kedvencünknek, érdemes kikérni egy szakember véleményét. Tehát a legfontosabb, kis kedvenceknek is sok vízárnyék, pihenés és odafigyelés, így nekik is kellemesebb telhetnek ezek a forró nyári napok.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Kerekedj fel július 4-én szombaton az Oszkói Szőlőhegyre. Délután 4 órától érkezik a hegypásztor éjszaka a csillagok alatt. Indítsd a délutánt egy izgalmas dottós szőlőhegyi időutazással, kóstolj bele a borterasz legzamatosabb tételeibe, és kényeztesd ízlelő bimbóidat omlós, kemencés, lebbencses csülökkel. 6 órától Helka hív egy füllett pajzán népzenei utazásra elektromos citerával, majd a Culture Cuvée koncertje tölti be zenével a nagy pajtát. Este 9-től profi távcsövekkel kémlelheted a csillagos égbolt titkait, sőt, ha tetszik a vidék, hozz egy sátrat és maradj éjszakára is. Július 4-e szombat, Hegypásztor Pincék, Oszkó. A belépés díjtalan. A dottós kalandozás előzetes regisztrációt igényel. Részletek a Vasvár Népfőiskola és a Hegypásztor Kör Facebook oldalán. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
2: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten. Karaván Színház.
3: Reklámot hallottak.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva. Hiába

Zed és Jasmine Thompson, valamint a Funny forgott a 99.8-on a folytatásban, a Végtelen szól majd a Kelemen kabátban nevű formációtól, szól Meghan Trainor és a Still Don't Care, előtte pedig Depeche Mode és a My Favorite Stranger indul. Jó rádiózást!

Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, 99.8, a város rádiója, rád hangolva.

0: Körmend FM. Programajánló.
1: Programajánlózunk a folytatásban, hiszen holnap a Batthyány Örökség Központ aulájában este 6 órakor dr. Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek tart előadást, mégpedig Kultúra, Identitás, Patriotizmus a kereszténység címmel. Itt könyvvásárlási lehetőség is lesz, tehát a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének körmendi csoportja várja az érdeklődőket erre az érdekes előadásra, tehát holnap este 6 órára a Batthyány Örökség Központ aulájába.

0: Egy újabb óra végéhez érkeztünk, Lakosi Gabinak adom át ismét a helyem, hozza a legfontosabb híreket, infókat. Háromkor, aztán pedig jövünk vissza, és folytatjuk a délután, hiszen van még hátra bő két órányi időnk, tartsanak velem tehát a hírek után is.
1: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Vizet osztanak a vasi pályaudvarokon. Tűz keletkezett egy családi ház pincéjében, Szent Gotthárdon. Szeptember elején állhat fel a vagyon visszaszerzési hivatal. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Az országos tisztifőorvos kedd éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország teljes területére. A tartós hőség miatt Görmend központjában párakaput szereltek fel, közölte dr. Szabó Barna polgármester. A városháza előtti ivókút is folyamatosan használható. A multinacionális üzletek klimatizált csarnokaiban pedig hűsölhetünk a katasztrófavédelem ajánlása szerint. Életbe lépett a vörös kód is, amely szerint a szociális intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kinek nyújtanak szolgáltatást. Vizet osztanak a vasi pályaudvarokon. Ingyenes ásványvizet biztosít az utasoknak a MÁV csoport és a Gyesev is a másodfokú hőségriasztás idején. Naponta 10 és 17 óra között a térség forgalmas állomásain frissülhetnek fel a vonatra várakozók. A volán a megye székhelyeken, így a szombathelyi pályaudvaron is vízosztással csatlakozik az akcióhoz. Lelki gyakorlatot tartottak a Boldogbattyány László Katolikus Általános Iskola alsó tagozatos tanulói számára a plébánián és a templomban. A program több helyszínen zajlott, ahol a diákokat különböző tematikus foglalkozások várták. Bibliai történetet dolgoztak fel dramatikus formában. Tűz keletkezett egy családi ház pincéjében Szent Gotthárdon a Széchenyi úton. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a pincében több hűtőszekrény égett. A tüzet a Szent Gotthárdi hivatásos tűzoltók, valamint a Magyar Laki és a Szakony falui önkéntes tűzoltók oldották el. A tűz keletkezésének okáról és az esetleges károkról egyelőre nem közöltek további információt. Nyári ponytelepítés kezdődött a vasi horgászvizeken. Megkezdődtek a nyári ponytelepítési programok a Sporthorgász Egyesületek Vas megyei szövetségénél. Összesen több mint 9 tonna ponty kerül a megyei vizekbe. A legnagyobb mennyiséget a Hársas-tó és a Magyar-Szecsődi tó kapja, egyenként 1-1 tonna ponttyal, emellett több más népszerű horgászvízbe is jelentős mennyiségű halat telepítenek. Országos ezüstérmet szerzett a kosárlabda diákolimpián Görmend. A második helyen végzett az Olcsei Kis Zoltán Általános Iskola és Somogyi Tagiskolájának csapata a harmadik korcsoportos fiú kosárlabda diákolimpiájának országos döntőjén. A három labdajátékot magában foglaló országos döntőn a görmendiek az ország második legjobb csapatának bizonyultak korosztályukban. Utánpótlás kajakkenu versenyt rendeztek a Rábán Görmendnél. Második alkalommal rendezték meg a Rába kupát a Görmendi folyószakaszon, ahol három egyesület utánpótlás versenyzői mérték össze tudásukat. A viadal házigazdája a Bereki Bárkás Egylet volt, a versenyen a Győri Patán Sport Egyesület, valamint a Dunavarsányi Meklár László Sport Egyesület fiatal sportolói is rajthoz álltak. A rendezvény kísérő programok között szerepelt többek között lovas kocsizás, közösségi étkezés és esti tábortűz is. Szeptember elején állhat fel a vagyon visszaszerzési hivatal. Mégsem terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló javaslatot a héten. Először társadalmi egyeztetésre bocsátják, mondta a miniszterelnök az RTL híradónak. Nagyon sok észrevételt kaptak, joggal szeretnék az emberek, hogy legyen egy rövid társadalmi egyeztetés, hogy plusz javaslatok is bekerülhessenek, mondta Magyar Péter. Nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzést indít június 22-től augusztus 20-ig a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A tájékoztatás szerint a vizsgálatok kiemelten érintik a közkedvelt nyári élelmiszereket, különösen a grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket. Ezekben az üzemekben higiéniai és nyomonkövetési ellenőrzést végeznek a szakemberek. A Magyar Honvédség felkészült, hogy szükség esetén a társszervekkel együttműködve több tízezer liter zacskózott vizet biztosítsanak az embereknek, közölte a honvédelmi miniszter Facebook oldalán. Russzi Szedi Romulus jelezte, ha a helyzet indokolja, ezt a kapacitást többszörösére is tudják növelni. A rendkívüli hőségben fontos, hogy az ivóvízellátás mindenki számára biztosított legyen, írta a miniszter.
1: Sporthírek.
2: Aranyérmet nyert, ezzel megvédte címét a Szilágyi Áron, Szatmári András, Rab Krisztián, Dalos Benedek összeállítású magyar férfi kart csapata a franciaországi Vivo Európa bajnokságon. A magyar válogatott sorozatban harmadszor győzött Európa bajnokságon.
1: Időjárás jelentés.
2: Kedden a napos időt csak kevés gomoly felhő zavarhatja meg, záporzivatar már csak néhol fordulhat elő. A Nyugat-Dunántúlon élénk északi a szél várható, napközben 33 fok körüli csúcshőmérsékletre számíthatunk.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: Újra itt vagyunk, folytatódik a délután a Körmendiek kedvenc rádiójában, itt a 99.8 hullámhosszán. Pontosan 3:45 van, én Tóczili vagyok továbbra is. Tartsanak velem, Shakira, Billy, How Best Tank és Craig David indították az órát. Hamarosan Rúzsa Magdi érkezik majd a Rossz Lány című slágerébe, de előtte Jason Derulo és Nicki Minaj, valamint közösük a Swalla. Szóval jó rádiózást! Young Money, Young Money.
1: Loving a thousand different flavors.

Lilywood and Patrick és Sicka Diva, valamint a Pushes című legfrissebb közös forgott az elmúlt percekben itt a 99.8-on. Lezárult a jelentkezés az év fajdlaltja 2026 versenyre, amelyet idén június 27-én szombaton rendeznek majd meg egy igazán különleges helyszínen, mégpedig Hajdúszoboszlón. A Magyar Cukrászipar Testület által szervezett megmérettetés célja ezúttal is, mint az előző években, a hagyományos jó minőségű kézműves fagylaltok népszerűsítése, valamint a fagylalt készítő mesterek munkájának bemutatása a nagy közönség számára. Az idei versenyfesztivál hangulatban zajlik majd, hiszen a helyszínen egy teljesen felszerelt fagylalt labor működik, ahol professzionális fagyasztógépeken készülnek a versenyfagylaltok. A szakmai zsűri mellett a közönség és több szakmai szervezet képviselői is értékelik majd az alkotásokat. A verseny tavalyi győztese a dörgicsei Mandulás Fantázia nevű fagylalt lett, így nagy kérdés, hogy idén melyik különleges ízkombináció hódítja meg a zsűri, na meg a fagylalt rajongók szívét. A végeredményre már nem kell tehát sokat várni, az ország legjobb fagylaltja ezen a hétvégén derül ki. Hajdúszoboszlón. Freeze, I'm my baker. Put your hands in the air. Give me all your money. This is the story of my baker. The meanest cat from old Chicago town.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Kerekedj fel július 4-én szombaton az Oszkói Szőlőhegyre. Délután 4 órától érkezik a hegypásztor éjszaka a csillagok alatt. Indítsd a délutánt egy izgalmas dottós szőlőhegyi időutazással, kóstolj bele a borterasz legzamatosabb tételeibe, és kényeztesd ízlelő bimbóidat omlós kemencés lebbencses csülökkel. 6 órától Helka hív egy füllett pajzán népzenei utazásra elektromos citerával, majd a Culture Cuvée koncertje tölti be zenével a nagy pajtát. Este 9-től profi távcsövekkel kémlelheted a csillagos égbolt titkait, sőt, ha tetszik a vidék, hozz egy sátrat és maradj éjszakára is. Július 4-e szombat, hegypásztor pincék Oszkó. A belépés díjtalan. A dottós kalandozás előzetes regisztrációt igényel. Részletek a Vasvár Népfőiskola és a Hegypásztor Kör Facebook oldalán. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
2: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten. Karaván Színház.
3: Reklámot hallottak.
0: És most.
3: A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.
4: Édesem.

Bemelefem rád hangolva megyünk tovább, mégpedig felhívást hozok, ugyanis a héten kétszer két főre szóló Kárpátia koncert belépőért lehet játszani majd itt a 99.8-on a holnapi naptól, úgyhogy érdemes lesz fülelni és figyelni bennünket. A koncert pedig ezen a hétvégén, június 26-án lesz pénteken.

0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM.
1: Don't feel like putting makeup on my cheeks. Do what I want. Love it.

Közelítünk egy újabb óra végéhez. Lakossi Gabi vált hamarosan a stúdióban, hozza a legfontosabb híreket, infokat, viszont ne menjenek nagyon messzire a készülékektől. Van még bő 60 percnyi időnk a mai délutánból. Mindenképpen számítok a figyelmükre. Várom vissza önöket.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. A Suzuki szántó leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te? Elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki szántó, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
1: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico, pálma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza. Én csak itt vásárolok.
0: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
1: Ciao, ciao bella!
2: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
3: Jó árdiszkont! Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink, 1,75-ös Fanta és Sprite, másfél literes Killy termékek, csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj két darab Peroni fél literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd egy darab ajándék alkoholmentes fél literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum két ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Másodfokú hőségriasztás van érményben. Mobil ügyfélszolgálattal állnak a kormányhivatalok az ágyhoz kötött betegek rendelkezésére. Tanév záró az Orcsaiban. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Másodfokú hőségriasztás van érvényben kedd éjfélig. Az országos tisztifőorvos a tartós meleg miatt rendelt el az intézkedést. Fontos, hogy senkit ne hagyjunk parkoló autóban még néhány percre sem. Figyelmeztet Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
5: Egy napon, vagy akár csak fél árnyékban parkoló autó belső hőmérséklete ilyenkor akár a 70-100 fokot is meghaladhatja. Éppen ezért életveszélyes abban tartózkodni. Soha egyetlen percre se hagyunk gyermeket, idős embert vagy házi állatot parkoló autóban. Ha bárki napon álló autóban hagyott gyermeket vagy házi állatot, lehet azonnal hívja 112-es segélyhívó számot. Több vármegyében egyébként tűzgyújtási tilalomban érvényben, az erdőkben és azok közelében még a kijelölt tűzlakóhelyen sem szabad tüzet gyújtani.
4: A hirtelen jött kánikula az egészséges szervezetet is megterheli. Fontos a megfelelő folyadékpótlás, az UV-védelem, a déli órákban pedig lehetőleg kerüljük a tűzőnapot, és fokozottan figyeljünk az idősekre. A Vasban csak nem 70 helyszínen áll rendelkezésre klimatizált helység. Körmenden a bárki által igénybe vehető légkondicionált pihenőhelyek listáján a Spar, a Lidl, a Tesco és a Penny áruházak szerepelnek. A kormányhivatalok mobil ügyfélszolgálattal állnak azoknak az ágyhoz kötött betegeknek a rendelkezésére, akik egészségügyi okok miatt nem tudnak személyesen megjelenni a kormányablakban. Az orvosi igazolással rendelkező mozgásukban akadályozott ügyfelek fotós irataiknak megújításában segítkeznek. A szolgáltatás igénybevételéhez a lakóhely szerinti illetékes kormányhivatalt kell felkeresni. A közleményben felhívják az állampolgárok figyelmét arra is, hogy az Európai Uniós szabályozással összhangban augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. Tanévzáró ünnepséget tartottak az Olcsaiban. Tanévzáró ünnepséget és ballagást tartottak az Olcsai Kis Zoltán Általános Iskolában. A jutalomkönyveket az osztályfőnökök adták át a kiemelkedően teljesítő tanulóknak. Az igazgató köszönetet mondott a szülői munkaközösség távozó tagjainak is. A bemaradás biztosítása volt a fő eredmény az Aegis Körment számára. A 9. helyen zárta a 2025-26-os bajnoki idényt az Aegis Körment férfi kosárlabda csapata az NB1-ben. Az együttes szezonját edzőváltások, játékos mozgások és sérülések nehezítették. A kitűzött célként megfogalmazott bennmaradást azonban sikerült teljesíteni Kocsis Tamás vezetőedzővel az élen. A körmendi születésű szakember irányításával a csapat javított teljesítményén, és bár a felsőházi rájátszásról végül lemaradt, az alsóházban az első helyen végzett. A 10 alsóházi mérkőzésből valamennyi hazai találkozóját megnyerte az együttes. A Wizz Air a nyári csúcsidőszakban napi 1200 járatot indít, és az elmúlt évek tapasztalatai alapján ismét rendkívüli intézkedéseket vezet be, hogy biztosítsa a biztonságos és nyugodt utazást, közölte a légitársaság az MT-vel. 15 új útvonallal, 19 új géppel és közel 3 millió ülőhelyjel vágnak neki az idei nyárnak, ami mintegy 30%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Számottevően csökkentek a dohányzással összefüggésbe hozható daganatok hazai előfordulási és halálozási mutatói a középkorú lakosság körében 2011 és 2023 között, derült ki egy kutatási programból. A szakemberek szerint a mutatók javulása a dohányzás ellen intézkedések hatására változhatott, különösen a zárt térben történő dohányzás teljes körű tiltása miatt, ami nagyban hozzájárult a passzív dohányzás okozta ártalom csökkentéséhez is. Az európai természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége biztonságos, több mint 85%-uk megfelel az Európai Unió legszigorúbb kiváló minőségi előírásainak, míg a vizsgált fürdővizek 96%-a megfelelt legalább a minimális minőségi előírásoknak, és csak másfél százalékuk tartozik a kifogásolható kategóriába, derül ki az Európai Környezetvédelmi Ügynökség értékeléséből. Az európai fürdőhelyek többsége jól kapban tartott.
0: Sporthírek.
4: Betlehem Dávid megnyerte a 10 kilométeres számot a Portugáliában zajló nyíltvízi úszó világkupán, ezzel összetettben is az élen végzett. A 22 éves olimpiai bronzérmes Betlehem óriási csatát vívott a francia Sacha Vallée-vel, aki ugyancsak esélyes volt az összetett győzelemre, és végül riválisánál 3/10 másodperccel korábban nyújt be a célba.
0: Időjárás jelentés.
4: Kedden a napos időt csak kevés gomoly felhő zavarhatja meg, záporzivatar már csak néhol fordulhat elő. A Nyugat-Dunántúlon élénk északi a szél várható, napközben 33 fok körüli csúcshőmérsékletre számíthatunk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

újra itt, és folytatódik a délután az utolsó órával. Itt a 99.8-on, pontosan 4:50, én pedig továbbra is Tóczeli vagyok. Tartsanak velem, hiszen ebben az órában egy jó kis egészséges zöldségről lesz majd szó, ami bizony még most is megtalálható a boltok polcain, és igazi vitamin bomba, de arról is szó lesz, hogy egy igazán nagy vihart kavart az interneten a legutóbbi budapesti Metallica koncertek után Kirk Hammett pólója. Szóval elő is szó lesz ebben az órában. A zenék sorában pedig Robbie Williams után Jamelie érkezik, és a Superstar.

Tehát ez Prince és a Loose Control szólt a Város Rádiójában az elmúlt percekben. A budapesti Metallica koncertek után nem csak a zenéről, hanem Kirk Hammett pólóiról is sokan beszélnek, és nem kisebb vita alakult ki az interneten két rajongó tábor közt, ugyanis a legendás gitáros régóta híres arról, hogy a koncertjén különleges, sokszor humoros vagy popkulturális utalásokkal teli pólókat visel. Az első este például egy Danny Trejo ihlette mexikán pólóban lépett színpadra, amely sok rajongó szerint az egyik legjobb darab volt a hétvégén. A második napon azonban egy olyan pólót választott, amelyen Taylor Swift szerepelt, alatta pedig egy ismert összeesküvés elméletre utaló viccesnek szánt felirat volt. A dologból pedig pillanatok alatt internetes vita kerekedett. Taylor Swift rajongóinak egy része sértőnek találta a pólót, míg a Metallica tábor inkább egy ártalmatlan poénként kezelte az egészet. A közösségi médiában aztán egymást érték a kommentek, mémek, na meg a vélemények. A történet pedig odáig fajult, hogy amikor Hammett a koncert során egyszer megbotott a színpadon, egyesek már azt is a karma számlájára írták. Persze valószínű, hogy egyszerűen csak rossz helyre lépett. Ott, hogy mi ebből a tanulság? 2026-ban néha egy koncertpóló nagyobb vitát képes kiváltani az interneten, mint maga a koncert. És hogyha már a pólók, a budapesti fellépések egyik rejtett látványossága valóban Kirk Hammett ruhatára volt. A rajongók közül sokan napokig vadászták az egyes darabokat a neten, köztük a legendás Mexican pólót is, amely többek szerint simán elvitte a hétvége legjobb koncert kelléke díjat. De visszatérve Taylor Swift, egyelőre ő még nem nyilatkozott ezügyben, de vélhetően nem is fogta fel akkora nagy problémának. De hogyha már róla esett szó, akkor a Style című 2015-ös sikerét pörgetem a folytatásban itt a 99.8-on.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Ahol életre kell a magyar történelem, látogass el az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Fedezd fel a lenyűgöző feszti körképet, a skanzent, a nomád parkot, az interaktív kiállításokat és az élő hagyományokat. Kaland és felejthetetlen élmények az egész családnak. www.opusztaszer.hu.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
2: Igényes környezet, örökzöld kertészet. www.örökzöld.hu.
3: Reklámot hallottak.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva. Kalen.

Train, újdonság a The Weeknd forgott a 99-80 az elmúlt percekben. Sokan elmennek mellette a piacon, pedig a spárga az egyik legegészségesebb szezonális zöldségünk. Talán kicsit különlegesnek tűnik, talán nem a legolcsóbb választás, viszont a szakemberek szerint bőven megéri helyet adni neki az étrendünkben, hiszen igazi vitamin bomba, található benne A, C, E és K vitamin, valamint jelentős mennyiségű folsav és más B-vitaminok is. Ezek hozzájárulnak az immunrendszer megfelelő működéséhez, támogatják a sejtek megújulását és a csontok egészségét. Is. Emellett rostban gazdag, alacsony kalóriatartalmú és természetes vízhajtó hatással is rendelkezik, ami különösen jól jöhet most a nyári időszakban. A jó hír, hogy a spárga elkészítése sem bonyolult, egy rövid párolás, grillezés vagy serpenyős pirítás elegendő ahhoz, hogy megőrizze az értékes tápanyagokat. Kiváló köret lehet húsok mellé, de tojással, sajttal vagy akár önálló fogásként is remek választás. A szakértők szerint pedig nem kell minden nap spárgát enni, de a szezonban érdemes néha a bevásárlókosárba tenni. Könnyen lehet, hogy aki egyszer megszereti, az jövőre már kifejezetten várni fogja a spárga szezont.

Elérkeztünk a délutánunknak a végéhez. Lakosi Gabi vált a stúdióban, hozza 5-kor a legfontosabb híreket, infókat, de ne menjenek ezúttal sem messzire a készülékektől, hiszen a folytatásban is szólnak a jó zenék. Én pedig megköszönöm, hogy velem töltöttek a hét első délutánját. Holnap ugyanígy 1 és 5 között várom önöket az éterben. Tartsanak akkor is velem. Tóth Cilit hallották. További szép estét és jó rádiózást kívánok mindannyiuknak.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
1: Kerekedj fel július 4-én szombaton az Oszkói Szőlőhegyre. Délután 4 órától érkezik a hegypásztor éjszaka a csillagok alatt. Indítsd a délutánt egy izgalmas dottós szőlőhegyi időutazással, kóstolj bele a borterasz legzamatosabb tételeibe, és kényeztesd ízlelő bimbóidat omlós kemencés lebbencses csülökkel. 6 órától Helka hív egy füllett pajzán népzenei utazásra elektromos citerával, majd a Culture Cuvée koncertje tölti be zenével a nagy pajtát. Este 9-től profi távcsövekkel kémlelheted a csillagos égbolt titkait, sőt, ha tetszik a vidék, hozz egy sátrat és maradj éjszakára is. Július 4-e szombat, Hegypásztor Pincék, Oszkó. A belépés díjtalan. A dottós kalandozás előzetes regisztrációt igényel. Részletek a Vasvár Népfőiskola és a Hegypásztor Kör Facebook oldalán. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
2: Az őrségi nyár hagyományosan az őrségi vásárral indul. Most sincs ez másként. Ahogy a napokban az iskolákban felkerül a táblákra a vakáció egy-egy betűje, úgy tárul egyre szélesebbre a képzeletbeli vásárkapu, hogy június 26-a és 28-a között befogadjon Temérdek portékával több mint 200 árust, sok ezer kedves vendéget, s meg annyi kulturális és könnyű zenei programot. No és jó kedvet az őrség szívébe, Őri Szent Péterre és az együtt ünneplő számos őrségi településre. Megelevenedő hagyományok, ismerkedés a természeti és tájképi értékekkel, őshonos házi állatokkal, zenés-táncos programok kicsiknek és nagyoknak. Garantálta jó szórakozás, tartalmas kikapcsolódás és feledhetetlen élmény. Nincs mire várni. Indítsuk el ismét együtt az őrségi nyarat. Szeretettel várjuk kedves vendégeinket június utolsó hétvégéjén a 44. őrségi vásáron.
3: Reklámot hallottak.
0: 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Vizet osztanak a vasi pályaudvarokon. Tűz keletkezett egy családi ház pincéjében, Szent Gotthárdon. Szeptember elején állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Az országos tisztifőorvos kedd éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország teljes területére. A tartós hőség miatt Körmend központjában párakaput szereltek fel, közölte dr. Szabó Barna polgármester. A városháza előtti ivókút is folyamatosan használható. A multinacionális üzletek klimatizált csarnokaiban pedig hűsölhetünk a katasztrófavédelem ajánlása szerint. Életbe lépett a vörös kód is, amely szerint a szociális intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kinek nyújtanak szolgáltatást. Vizet osztanak a vasi pályaudvarokon. Ingyenes ásványvizet biztosít az utasoknak a MÁV csoport és a Gyesev is a másodfokú hőségriasztás idején. Naponta 10 és 17 óra között a térség forgalmas állomásain frissülhetnek fel a vonatra várakozók. A volán a megyeszékhelyeken, így a szombathelyi pályaudvaron is vízosztással csatlakozik az akcióhoz. Lelki gyakorlatot tartottak a Boldogbattyány László Katolikus Általános Iskola alsó tagozatos tanulói számára a plébánián és a templomban. A program több helyszínen zajlott, ahol a diákokat különböző tematikus foglalkozások várták. Bibliai történetet dolgoztak fel dramatikus formában. Tűz keletkezett egy családi ház pincéjében Szent Gotthárdon a Széchenyi úton. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a pincében több hűtőszekrény égett. A tüzet a szentgotthárdi hivatásos tűzoltók, valamint a Magyar Laki és a Szakonyfalui önkéntes tűzoltók oltották el. A tűz keletkezésének okáról és az esetleges károkról egyelőre nem közöltek további információt. Nyári ponytelepítés kezdődött a vasi horgászvizeken. Megkezdődtek a nyári ponytelepítési programok a Sporthorgász Egyesületek Vas megyei szövetségénél. Összesen több mint 9 tonna ponty kerül a megyei vizekbe. A legnagyobb mennyiséget a Hársas tó és a Magyar Szecsődi tó kapja, egyenként 1-1 tonna pontja, emellett több más népszerű horgászvízbe is jelentős mennyiségű halat telepítenek. Országos ezüstérmet szerzett a kosárlabda diákolimpián Körmend. A második helyen végzett az Olcsei Kis Zoltán Általános Iskola és Somogyi Tagiskolájának csapata a harmadik korcsoportos fiú kosárlabda diákolimpiájának országos döntőjén. A három labdajátékot magában foglaló országos döntőn a körmendiek az ország második legjobb csapatának bizonyultak korosztályukban. Utánpótlás kajakkenu versenyt rendeztek a Rábán Körmendnél. Második alkalommal rendezték meg a Rába kupát a körmendi folyószakaszon, ahol 3 egyesület utánpótlás versenyzői mérték össze tudásukat. A viadal házigazdája a Bereki Bárkás Egylet volt, a versenyen a Győri Patánsport Egyesület, valamint a Dunavarsányi Meklár László Sportegyesület fiatal sportolói is rajthoz álltak. A rendezvény kísérő programok között szerepelt többek között lovaskocsizás, közösségi étkezés és esti tábortűz is. Szeptember elején állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal. Mégsem terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló javaslatot a héten. Először társadalmi egyeztetésre bocsátják, mondta a miniszterelnök az RTL híradónak. Nagyon sok észrevételt kaptak, joggal szeretnék az emberek, hogy legyen egy rövid társadalmi egyeztetés, hogy plusz javaslatok is bekerülhessenek, mondta Magyar Péter. Nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzést indít június 22-től augusztus 20-ig a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A tájékoztatás szerint a vizsgálatok kiemelten érintik a közkedvelt nyári élelmiszereket, különösen a grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket. Ezekben az üzemekben higiéniai és nyomonkövetési ellenőrzést végeznek a szakemberek. A Magyar Honvédség felkészült, hogy szükség esetén a társszervekkel együttműködve több 10 000 liter zacskózott vizet biztosítsanak az embereknek, közölte a honvédelmi miniszter Facebook oldalán. Russzi Szedi Romulus jelezte, ha a helyzet indokolja, ezt a kapacitást többszörösére is tudják növelni. A rendkívüli hőségben fontos, hogy az ivóvízellátás mindenki számára biztosított legyen, írta a miniszter.
0: Sporthírek.
4: Aranyérmet nyert, ezzel megvédte címét a Szilágyi Áron, Szatmári András, Rab Krisztián, Dalos Benedek összeállítású magyar férfi kart csapata a franciaországi Vívó Európa bajnokságon. A magyar válogatott sorozatban harmadszor győzött Európa bajnokságon.
0: Időjárás jelentés.
4: Kedden a napos időt csak kevés gomoly felhő zavarhatja meg, záporzivatar már csak néhol fordulhat elő. A Nyugat-Dunántúlon élénk északi a szél várható, napközben 33 fok körüli csúcshőmérsékletre számíthatunk.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Kerekedj fel július 4-én szombaton az Oszkói Szőlőhegyre. Délután 4 órától érkezik a hegypásztor éjszaka a csillagok alatt. Indítsd a délutánt egy izgalmas dottós szőlőhegyi időutazással, kóstolj bele a borterasz legzamatosabb tételeibe, és kényeztesd ízlelő bimbóidat omlós, kemencés, lebbencses csülökkel. 6 órától Helka hív egy füllett pajzán népzenei utazásra elektromos citerával, majd a Culture Cuvée koncertje tölti be zenével a nagy pajtát. Este 9-től profi távcsövekkel kémlelheted a csillagos égbolt titkait, sőt, ha tetszik a vidék, hozz egy sátrat és maradj éjszakára is. Július 4-e szombat, hegypásztor pincék, Oszkó. A belépés díjtalan. A dottós kalandozás előzetes regisztrációt igényel. Részletek a Vasvár Népfőiskola és a Hegypásztor Kör Facebook oldalán. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
2: A Suzuki szántó leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki szántó, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
3: 10 éves vagy és érdekel a színészet? Szerez színházi és filmes gyakorlatot a Karaván Színház ingyenes budapesti vagy kaposvári stúdiójában. Keres ránk a neten. Karaván Színház.
0: Reklámot hallottak. És most. A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Az őrségi nyár hagyományosan az őrségi vásárral indul. Most sincs ez másként. Ahogy a napokban az iskolákban felkerül a táblákra a vakáció egy-egy betűje, úgy tárul-e egyre szélesebbre a képzeletbeli vásárkapu, hogy június 26-a és 28-a között befogadjon Temérdek portékával több mint 200 árust, sok ezer kedves vendéget, s meg annyi kulturális és könnyű zenei programot, no és jó kedvet az őrség szívébe, Őri Szent Péterre és az együtt ünneplő számos őrségi településre. Megelevenedő hagyományok, ismerkedés a természeti és tájképi értékekkel, őshonos házi állatokkal, zenés-táncos programok kicsiknek és nagyoknak, garantált a jó szórakozás, tartalmas kikapcsolódás és feledhetetlen élmény. Nincs mire várni, indítsuk el ismét együtt az őrségi nyarat. Szeretettel várjuk kedves vendégeinket június utolsó hétvégéjén a 44. őrségi vásáron.
2: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico, pálma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza, én csak itt vásárolok.
0: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
2: Ciao, ciao bella!
3: Kerekedj fel július 4-én szombaton az Oszkói Szőlőhegyre. Délután 4 órától érkezik a hegypásztor éjszaka a csillagok alatt. Indítsd a délutánt egy izgalmas dottós szőlőhegyi időutazással, kóstolj bele a borterasz legzamatosabb tételeibe, és kényeztesd ízlelő bimbóidat omlós, kemencés, lebbencses csülökkel. 6 órától Helka hív egy füllett pajzán népzenei utazásra elektromos citerával, majd a Culture Cuvée koncertje tölti be zenével a nagy pajtát. Este 9-től profi távcsövekkel kémlelheted a csillagos égbolt titkait, sőt, ha tetszik a vidék, hozz egy sátrat és maradj éjszakára is. Július 4-e szombat, Hegypásztor Pincék, Oszkó. A belépés díjtalan. A dottós kalandozás előzetes regisztrációt igényel. Részletek a Vasvár Népfőiskola és a Hegypásztor Kör Facebook oldalán. A program a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Másodfokú hőségriasztás van érményben. Mobil ügyfélszolgálattal állnak a kormányhivatalok az ágyhoz kötött betegek rendelkezésére. Tanév záró az Olcsaiban. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Másodfokú hőségriasztás van érvényben kedd éjfélig. Az országos tisztifőorvos a tartós meleg miatt rendelt el az intézkedést. Fontos, hogy senkit ne hagyjunk parkoló autóban még néhány percre sem. Figyelmeztet Dóka Imre, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
5: Egy napon, vagy akár csak fél árnyékban parkoló autó belső hőmérséklete ilyenkor akár a 70-100 fokot is meghaladhatja. Éppen ezért életveszélyesabban tartózkodni. Soha egyetlen percre se hagyunk gyermeket, idős embert vagy házi állatot parkoló autóban. Ha bárki napon álló autóban hagyott gyermeket vagy házi állatot, lehet azonnal hívja 112-es segélyhívó számot. Több vármegyében egyébként tűzgyújtási tilalomban érvényben, az erdőkben és azok közelében még a kijelölt tűzrakóhelyen sem szabad tüzet gyújtani.
4: A hirtelen jött kánikula az egészséges szervezetet is megterheli. Fontos a megfelelő folyadékpótlás, az UV-védelem, a déli órákban pedig lehetőleg kerüljük a tűzőnapot, és fokozottan figyeljünk az idősekre. Vasban csak nem 70 helyszínen áll rendelkezésre klimatizált helység. Körmenden a bárki által igénybe vehető légkondicionált pihenőhelyek listáján a Spar, a Lidl, a Tesco és a Penny áruházak szerepelnek. A kormányhivatalok mobil ügyfélszolgálattal állnak azoknak az ágyhoz kötött betegeknek a rendelkezésére, akik egészségügyi okok miatt nem tudnak személyesen megjelenni a kormányablakban. Az orvosi igazolással rendelkező, mozgásukban akadályozott ügyfelek fotós iratainak megújításában segítkeznek. A szolgáltatás igénybevételéhez a lakóhely szerinti illetékes kormányhivatalt kell felkeresni. A közleményben felhívják az állampolgárok figyelmét arra is, hogy az Európai Uniós szabályozással összhangban augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. Tanévzáró ünnepséget tartottak az Olcsaiban. Tanévzáró ünnepséget és ballagást tartottak az Olcsai Kis Zoltán általános iskolában. A jutalomkönyveket az osztályfőnökök adták át a kiemelkedően teljesítő tanulóknak. Az igazgató köszönetet mondott a szülői munkaközösség távozó tagjainak is. A bemaradás biztosítása volt a fő eredmény az Aegis Körment számára. A 9. helyen zárta a 2025-26-os bajnoki idényt az Aegis Körment férfi kosárlabda csapata az NB1-ben. Az együttes szezonját edzőváltások, játékos mozgások és sérülések nehezítették. A kitűzött célként megfogalmazott bennmaradást azonban sikerült teljesíteni Kocsis Tamás vezetőedzővel az élen. A körmendi születésű szakember irányításával a csapat javított teljesítményén, és bár a felsőházi rájátszásról végül lemaradt, az alsóházban az első helyen végzett. A 10 alsóházi mérkőzésből valamennyi hazai találkozóját megnyerte az együttes. A Wizz Air a nyári csúcsidőszakban napi 1200 járatot indít, és az elmúlt évek tapasztalatai alapján ismét rendkívüli intézkedéseket vezet be, hogy biztosítsa a biztonságos és nyugodt utazást, közölte a légitársaság az MT-vel. 15 új útvonallal, 19 új géppel és közel 3 millió ülőhelyjel vágnak neki az idei nyárnak, ami mintegy 30%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Számottevően csökkentek a dohányzással összefüggésbe hozható daganatok hazai előfordulási és halálozási mutatói a középkorú lakosság körében 2011 és 2023 között, derült ki egy kutatási programból. A szakemberek szerint a mutatók javulása a dohányzás elleni intézkedések hatására változhatott, különösen a zárt térben történő dohányzás teljes körű tiltása miatt, ami nagyban hozzájárult a passzív dohányzás okozta ártalom csökkentéséhez is. Az európai természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége biztonságos, több mint 85%-uk megfelel az Európai Unió legszigorúbb kiváló minőségi előírásainak, míg a vizsgált fürdővizek 96%-a megfelelt legalább a minimális minőségi előírásoknak, és csak másfél százalékuk tartozik a kifogásolható kategóriába, derül ki az Európai Környezetvédelmi Ügynökség értékeléséből. Az európai fürdőhelyek többsége jól kapban tartott.
0: Sporthírek.
4: Betlehem Dávid megnyerte a 10 kilométeres számot a Portugáliában zajló nyíltvízi úszó világkupán, ezzel összetettben is az élen végzett. A 22 éves olimpiai bronzérmes Betlehem óriási csatát vívott a francia Sacha Vallée-vel, aki ugyancsak esélyes volt az összetett győzelemre, és végül riválisánál 0,3 másodperccel korábban nyújt be a célba.
0: Időjárás jelentés.
4: Kedden a napos időt csak kevés gomoly felhő zavarhatja meg, záporzivatar már csak néhol fordulhat elő. A Nyugat-Dunántúlon élénk északi a szél várható, napközben 33 fok körüli csúcshőmérsékletre számíthatunk.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Vizet osztanak a vasi pályaudvarokon. Tűz keletkezett egy családi ház pincéjében, Szentgotthárdon. Szeptember elején állhat fel a vagyon visszaszerzési hivatal. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Az országos tisztifőorvos kedély félig másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország teljes területére. A tartós hőség miatt Körmend központjában párakaput szereltek fel, közölte dr. Szabó Barna polgármester. A városháza előtti ivókút is folyamatosan használható. A multinacionális üzletek klimatizált csarnokaiban pedig hűsölhetünk a katasztrófavédelem ajánlása szerint. Életbe lépett a vörös kód is, amely szerint a szociális intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kinek nyújtanak szolgáltatást. Vizet osztanak a vasi pályaudvarokon. Ingyenes ásványvizet biztosít az utasoknak a MÁV csoport és a Gyesevics a másodfokú hőségriasztás idején. Naponta 10 és 17 óra között a térség forgalmas állomásain frissülhetnek fel a vonatra várakozók. A volán a megyeszékhelyeken, így a szombathelyi pályaudvaron is vízosztással csatlakozik az akcióhoz. Lelki gyakorlatot tartottak a Boldogbattyány László Katolikus Általános Iskola alsó tagozatos tanulói számára a plébánián és a templomban. A program több helyszínen zajlott, ahol a diákokat különböző tematikus foglalkozások várták. Bibliai történetet dolgoztak fel dramatikus formában. Tűz keletkezett egy családi ház pincéjében Szentgotthárdon a Széchenyi úton. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a pincében több hűtőszekrény égett. A tüzet a szentgotthárdi hivatásos tűzoltók, valamint a Magyar Laki és a Szakony falui önkéntes tűzoltók oltották el. A tűz keletkezésének okáról és az esetleges károkról egyelőre nem közöltek további információt. Nyári ponytelepítés kezdődött a vasi horgászvizeken. Megkezdődtek a nyári ponytelepítési programok a Sporthorgász Egyesületek Vas megyei szövetségénél. Összesen több mint 9 tonna ponty kerül a megyei vizekbe. A legnagyobb mennyiséget a Hársas-tó és a Magyar-Szecsődi tó kapja, egyenként 1-1 tonna pontja, emellett több más népszerű horgászvízbe is jelentős mennyiségű halat telepítenek. Országos ezüstérmet szerzett a kosárlabda diákolimpián Körmend. A második helyen végzett az Olcsai Kis Zoltán Általános Iskola és Somogyi Tagiskolájának csapata a harmadik korcsoportos fiú kosárlabda diákolimpiájának országos döntőjén. A három labdajátékot magában foglaló országos döntőn a körmendiek az ország második legjobb csapatának bizonyultak korosztályukban. Utánpótlás kajakkenu versenyt rendeztek a Rábán Körmendnél. Második alkalommal rendezték meg a Rába kupát a körmendi folyószakaszon, ahol három egyesület utánpótlás versenyzői mérték összetudásukat. A viadal házigazdája a Bereki Bárkás Egylet volt, a versenyen a Győri Patán Sport Egyesület, valamint a Dunavarsányi Meklár László Sport Egyesület fiatal sportolói is rajthoz álltak. A rendezvény kísérő programok között szerepelt többek között lovaskocsizás, közösségi étkezés és esti tábortűz is. Szeptember elején állhat fel a vagyon visszaszerzési hivatal. Mégsem terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló javaslatot a héten. Először társadalmi egyeztetésre bocsátják, mondta a miniszterelnök az RTL híradónak. Nagyon sok észrevételt kaptak, joggal szeretnék az emberek, hogy legyen egy rövid társadalmi egyeztetés, hogy plusz javaslatok is bekerülhessenek, mondta Magyar Péter. Nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzést indít június 22-től augusztus 20-ig a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A tájékoztatás szerint a vizsgálatok kiemelten érintik a közkedvelt nyári élelmiszereket, különösen a grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket. Ezekben az üzemekben higiéniai és nyomonkövetési ellenőrzést végeznek a szakemberek. A Magyar Honvédség felkészült, hogy szükség esetén a társszervekkel együttműködve több tízezer liter zacskózott vizet biztosítsanak az embereknek, közölte a honvédelmi miniszter Facebook oldalán. Russzi Szedi Romulus jelezte, ha a helyzet indokolja, ezt a kapacitást többszörösére is tudják növelni. A rendkívüli hőségben fontos, hogy az ivóvízellátás mindenki számára biztosított legyen, írta a miniszter.
0: Sporthírek.
1: Aranyérmet nyert, ezzel megvédte címét a Szilágyi Áron, Szatmári András, Rab Krisztián, Dalos Benedek összeállítású magyar férfi kart csapata a franciaországi Vívó Európa bajnokságon. A magyar válogatott sorozatban harmadszor győzött Európa bajnokságon.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden a napos időt csak kevés gomoly felhő zavarhatja meg, záporzivatar már csak néhol fordulhat elő. A Nyugat-Dunántúlon élénk északi a szél várható, napközben 33 fok körüli csúcshőmérsékletre számíthatunk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rá.

0: 99.8. Ráthangolva.
1: Vonz a szemedbe, szerettem bele a szíved, plusz pont a kezed nyomától szép lesz az életem, mondd.

0: Somos.
1: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Másodfokú hőségriasztás van érményben. Mobil ügyfélszolgálattal állnak a kormányhivatalok az ágyhoz kötött betegek rendelkezésére. Tanév záró az Olcsaiban. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Másodfokú hőségriasztás van érvényben kedd éjfélig. Az országos tisztifőorvos a tartós meleg miatt rendelt el az intézkedést. Fontos, hogy senkit ne hagyjunk parkoló autóban még néhány percre sem. Figyelmeztet Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
3: Egy napon vagy akár csak fél árnyékban parkoló autó belső hőmérséklete ilyenkor akár a 70-100 fokot is meghaladhatja. Éppen ezért életveszélyes abban tartózkodni. Soha egyetlen percre se hagyunk gyermeket, idős embert vagy háziállatot parkoló autóban. Ha bárki napon álló autóban hagyott gyermeket vagy háziállatot, lehet azonnal hívja 112-es segélyhívó számot. Több vármegyében egyébként tűz gyújtási tilalomban érvényben, a terdőkben és azok közelében még a kijelölt tűzrakóhelyen sem szabad tüzet gyújtani.
2: A hirtelen jött kánikula az egészséges szervezetet is megterheli. Fontos a megfelelő folyadékpótlás, az UV-védelem, a déli órákban pedig lehetőleg kerüljük a tűzőnapot, és fokozottan figyeljünk az idősekre. Vasban csak nem 70 helyszínen áll rendelkezésre klimatizált helység. Körmenden a bárki által igénybe vehető légkondicionált pihenőhelyek listáján a Spar, a Lidl, a Tesco és a Penny áruházak szerepelnek. A kormányhivatalok mobil ügyfélszolgálattal állnak azoknak az ágyhoz kötött betegeknek a rendelkezésére, akik egészségügyi okok miatt nem tudnak személyesen megjelenni a kormányablakban. Az orvosi igazolással rendelkező mozgásukban akadályozott ügyfelek fotós iratainak megújításában segítkeznek. A szolgáltatás igénybevételéhez a lakóhely szerinti illetékes kormányhivatalt kell felkeresni. A közleményben felhívják az állampolgárok figyelmét arra is, hogy az Európai Unió szabályozással összhangban augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. Tanévzáró ünnepséget tartottak az Olcsaiban. Tanévzáró ünnepséget és ballagást tartottak az Olcsai Kis Zoltán általános iskolában. A jutalomkönyveket az osztályfőnökök adták át a kiemelkedően teljesítő tanulóknak. Az igazgató köszönetet mondott a szülői munkaközösség távozó tagjainak is. A bemaradás biztosítása volt a fő eredmény az Égisz Körment számára. A 9. helyen zárta a 2025-26-os bajnoki idényt az Égisz Körment férfi kosárlabda csapata az NB1-ben. Az együttes szezonját edzőváltások, játékos mozgások és sérülések nehezítették. A kitűzött célként megfogalmazott bennmaradást azonban sikerült teljesíteni Kocsis Tamás vezetőedzővel az élen. A körmendi születésű szakember irányításával a csapat javított teljesítményén, és bár a felsőházi rájátszásról végül lemaradt, az alsóházban az első helyen végzett. A 10 alsóházi mérkőzésből valamennyi hazai találkozóját megnyerte az együttes. A Wizz Air a nyári csúcsidőszakban napi 1200 járatot indít, és az elmúlt évek tapasztalatai alapján ismét rendkívüli intézkedéseket vezet be, hogy biztosítsa a biztonságos és nyugodt utazást, közölte a légitársaság az MT-vel. 15 új útvonallal, 19 új géppel és közel 3 millió ülőhelyel vágnak neki az idei nyárnak, ami mintegy 30%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Számottevően csökkentek a dohányzással összefüggésbe hozható daganatok hazai előfordulási és halálozási mutatói a középkorú lakosság körében 2011 és 2023 között, derült ki egy kutatási programból. A szakemberek szerint a mutatók javulása a dohányzás ellen intézkedések hatására változhatott, különösen a zárt térben történő dohányzás teljes körű tiltása miatt, ami nagyban hozzájárult a passzív dohányzás okozta ártalom csökkentéséhez is. Az európai természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége biztonságos, több mint 85%-uk megfelel az Európai Unió legszigorúbb, kiváló minőségi előírásainak, Míg a vizsgált fürdővizek 96%-a megfelelt legalább a minimális minőségi előírásoknak, és csak másfél százalékuk tartozik a kifogásolható kategóriába, derül ki az Európai Környezetvédelmi Ügynökség értékeléséből. Az európai fürdőhelyek többsége jól kapban tartott.
1: Sporthírek.
2: Betlehem Dávid megnyerte a 10 kilométeres számot a Portugáliában zajló nyíltvízi úszó világkupán, ezzel összetettben is az élen végzett. A 22 éves olimpiai bronzérmes Betlehem óriási csatát vívott a francia Sacha Vallée-vel, aki ugyancsak esélyes volt az összetett győzelemre, és végül riválisánál 3/10 másodperccel korábban nyújt be a célba.
1: Időjárás jelentés.
2: Kedden a napos időt csak kevés gomoly felhő zavarhatja meg, záporzivatar már csak néhol fordulhat elő. A Nyugat-Dunántúlon élénk északi a szél várható, napközben 33 fok körüli csúcshőmérsékletre számíthatunk.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva. Just when

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Vizet osztanak a vasi pályaudvarokon. Tűz keletkezett egy családi ház pincéjében, Szentgotthárdon. Szeptember elején állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Az országos tisztifőorvos kedd éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország teljes területére. A tartós hőség miatt Görmend központjában párakaput szereltek fel, közölte dr. Szabó Barna polgármester. A Városháza előtti ivókút is folyamatosan használható, a multinacionális üzletek klimatizált csarnokaiban pedig hűsölhetünk a katasztrófavédelem ajánlása szerint. Életbe lépett a vörös kód is, amely szerint a szociális intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kinek nyújtanak szolgáltatást. Vizet osztanak a vasi pályaudvarokon. Ingyenes ásványvizet biztosít az utasoknak a MÁV csoport és a Gyesev is a másodfokú hőségriasztás idején. Naponta 10 és 17 óra között a térség forgalmas állomásain frissülhetnek fel a vonatra várakozók. A volán a megyeszékhelyeken, így a szombathelyi pályaudvaron is vízosztással csatlakozik az akcióhoz. Lelki gyakorlatot tartottak a Boldogbattyány László Katolikus Általános Iskola alsó tagozatos tanulói számára a plébánián és a templomban. A program több helyszínen zajlott, ahol a diákokat különböző tematikus foglalkozások várták. Bibliai történetet dolgoztak fel dramatikus formában. Tűz keletkezett egy családi ház pincéjében Szentgotthárdon a Széchenyi úton. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a pincében több hűtőszekrény égett. A tüzet a szentgotthárdi hivatásos tűzoltók, valamint a Magyar Laki és a Szakony falui önkéntes tűzoltók oltották el. A tűz keletkezésének okáról és az esetleges károkról egyelőre nem közöltek további információt. Nyári ponytelepítés kezdődött a vasi horgászvizeken. Megkezdődtek a nyári ponytelepítési programok a Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetségénél. Összesen több mint 9 tonna ponty kerül a megyei vizekbe. A legnagyobb mennyiséget a Hársas-tó és a Magyar-Szecsődi tó kapja, egyenként 1-1 tonna pontyal, emellett több más népszerű horgászvízbe is jelentős mennyiségű halat telepítenek. Országos ezüstérmet szerzett a kosárlabda diákolimpián Görmend. A második helyen végzett az Olcsai Kis Zoltán Általános Iskola és Somogyi Tagiskolájának csapata a harmadik korcsoportos fiú kosárlabda diákolimpiájának országos döntőjén. A három labdajátékot magában foglaló országos döntőn a görmendiek az ország második legjobb csapatának bizonyultak korosztályukban. Utánpótlás kajakkenu versenyt rendeztek a Rábán Görmendnél. Második alkalommal rendezték meg a Rába kupát a Görmendi folyószakaszon, ahol három egyesület utánpótlás versenyzői mérték össze tudásukat. A viadal házigazdája a Bereki Bárkás Egylet volt, a versenyen a Győri Patán Sport Egyesület, valamint a Dunavarsányi Meklár László Sport Egyesület fiatal sportolói is rajthoz álltak. A rendezvény kísérő programok között szerepelt többek között lovas kocsizás, közösségi étkezés és esti tábortűz is. Szeptember elején állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal. Mégsem terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló javaslatot a héten. Először társadalmi egyeztetésre bocsátják, mondta a miniszterelnök az RTL híradónak. Nagyon sok észrevételt kaptak, joggal szeretnék az emberek, hogy legyen egy rövid társadalmi egyeztetés, hogy plusz javaslatok is bekerülhessenek, mondta Magyar Péter. Nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzést indít június 22-től augusztus 20-ig a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A tájékoztatás szerint a vizsgálatok kiemelten érintik a közkedvelt nyári élelmiszereket, különösen a grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket. Ezekben az üzemekben higiéniai és nyomonkövetési ellenőrzést végeznek a szakemberek. A Magyar Honvédség felkészült, hogy szükség esetén a társszervekkel együttműködve több tízezer liter zacskózott vizet biztosítsanak az embereknek, közölte a honvédelmi miniszter Facebook oldalán. Russzi Szedi Romulus jelezte, ha a helyzet indokolja, ezt a kapacitást többszörösére is tudják növelni. A rendkívüli hőségben fontos, hogy az ivóvízellátás mindenki számára biztosított legyen, írta a miniszter.
0: Sporthírek.
1: Aranyérmet nyert, ezzel megvédte címét a Szilágyi Áron, Szatmári András, Rab Krisztián, Dalos Benedek összeállítású magyar férfi kart csapata a franciaországi Vívó Európa bajnokságon. A magyar válogatott sorozatban harmadszor győzött Európa bajnokságon.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden a napos időt csak kevés gomoly felhő zavarhatja meg, záporzivatar már csak néhol fordulhat elő. A Nyugat-Dunántúlon élénk északi a szél várható, napközben 33 fok körüli csúcshőmérsékletre számíthatunk.
0: Körmendi panoráma. Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi panoráma, a régió magazinja.
2: Június 26-a és 28-a között rendezik meg a 44. őrségi vásárt. A nyitónapon kiállítás megnyitók, hagyományőrző és közösségi események várják a látogatókat Veleméren, Pankaszon, Felső Jánosván és Bajánsenyén. A vásár központi helyszíne szombaton és vasárnap természetesen Őri Szentpéter lesz. A szombati kínálatban szerepel többek közt az Őrségi Nemzeti Park természeti értékeit bemutató program, könyvbemutató, valamint könnyű zenei és szórakoztató előadások. A nagy színpadon fellép például Csocsesz, este pedig a Kaukázus zenekar ad koncertet. Vasárnap folytatódik a kirakodóvásár, a nagy színpadon gyermekkoncert, néptánc bemutatók sora és hagyományőrző műsorok szerepelnek. Az esti zárókoncertet a Soul Wave zenekar adja. Ez csak egy kis ízelítő az őrségi program kavalkádból. Az események részleteiről Őr Zoltán polgármester beszél. Vele csinálunk önöknek kedvet az ikonikus fesztiválhoz. Erről szól mai műsorunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán. A szerkesztő Pogács Mónika.

0: Június 26-a és 28-a között rendezik meg a 44. Őrségi Vásárt. A nyitónapon kiállítás, megnyitók, hagyományőrző és közösségi események várják a látogatókat Veleméren, Pankaszon, Felső Jánosván és Bajánsenyén. A vásár központi helyszíne szombaton és vasárnap természetesen Őri Szentpéter lesz. A szombati kínálatban szerepel többek közt az Őrségi Nemzeti Park természeti értékeit bemutató program, könyvbemutató, valamint könnyű zenei és szórakoztató előadások. A nagy színpadon fellép például Csocsesz, este pedig a Kaukázus zenekar ad koncertet. Vasárnap folytatódik a kirakodóvásár, a nagy színpadon gyermekkoncert, néptánc bemutatók sora és hagyományőrző műsorok szerepelnek. Az esti zárókoncertet a Soulwave zenekar adja. Ez csak egy kis ízelítő az őrségi program kavalkádból. Az események részleteiről Őr Zoltán polgármester beszél. Vele csinálunk önöknek kedvet az ikonikus fesztiválhoz. A városvezetővel azonban először az aszbeszt helyzetről váltottunk szót nem véletlenül. Emiatt csak nem elmaradt a rendezvény. Egy hónapja még bizonytalan volt a megrendezés, de a helyzetet megnyugtatóan rendezték.
1: Nem sokára Őrségi Vásár, Őr Zoltán polgármester úrral vállalkoztunk arra, hogy egy kis ajánlót készítünk, hangoztatunk a hallgatóknak, de azzal kezdjük, hogy nem volt egyszerű, ugye, az idei Őrségi Vásárról dönteni végül is.
2: Ez így van, nagy örömmel számolok be az Őrségi Vásár program kínálatáról, és szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, de teljesen helytálló a felvezetés, nagyon nem volt egyszerű, sokáig rezgett a léc. Június elején még az sem volt biztos, hogy egyáltalán meg tudjuk-e rendezni az Őrségi Vásárt idén, hiszen éppen a rendezvényterület volt érintett, ugye a közismert aszbeszt szennyezéssel. Viszont gondoltunk egy merészet és nagyot, és két legyet egy csapással, ahol mind a két problémát egyszerre oldattuk meg, méghozzá úgy, hogy 2100 négyzetméternyi rendezvényterületet, parkolót, óvod előtti parkolót letakartunk geotextíliával és 7 cm. Az Őrségre egyébként abszolút jellemző vörös kavics réteg került a geotextíliára, természetesen megtömörítve, ami azóta teljesen jól beállt, úgyhogy nem, hogy rosszul jöttünk ki az egészből, hanem egy megújult rendezvényterületet kaptunk a 44. Őrségi Vásárra, és egyúttal akkor az aszbeszt problémát is kezeltük, hiszen innentől kezdve a közterületen most már nem tud aszbeszt szennyezés a levegőbe jutni, minden problémát ezzel megoldottunk és kipipáltunk, igaz, hogy átmenetileg, de hát ki tudja meddig, amíg ugye a felső iránymutatás döntés nem születik módszertani iránymutatással, finanszírozási kérdések megbeszélésével, addig szerintem most itt Őri Szentpéteren nyugvó pontra jutott ez a kérdés, és hát nagy örömmel láttunk neki természetesen a 44. Őrségi Vásár megszervezésének.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Őr Zoltán, Őri Szentpéter polgármester a vendégünk, aki a 44. Őrségi Vásárra invitálja önöket, amelyet jövő péntektől vasárnapig tartanak majd. És akkor lássuk is a gazdag program kínálatot.
2: Valóban gazdag, hiszen nagyon sok település bekapcsolódott a program kínálatba. Pénteken, ugye hagyományosan pénteken indul az őrségi vásár méghozzá kiállításokkal, kiállítás megnyitókkal, ünnepi programokkal. Most pénteken már 2 órakor ez megkezdődik méghozzá Veleméren, ahol is tájházat avatnak, illetve névadő ünnepség is egy kiállítás megnyitóval egyetemben indítja útjára akkor a tájháznak remélhetőleg a sikertörténetét, ami azért nagyon nagyszerű eredmény, itt olvasva a polgármester asszony meghívóját, mert teljesen önerőből és helyi összefogással sikerült ezt a tájházat felújítani, létrehozni. Semmiféle pályázati támogatás nem volt mögötte, és egyébként pedig a víziház helytörténeti kiállítás elnevezést fogja kapni ez az épület. Az ünnepséget Éles Krisztina nyitja meg. Aztán a hagyományos kapornaki találkozóval folytatjuk, ugye Kapornakon, Szlovéniában, de nem győzem elégszer hangsúlyozni, hogy Kapornak is, ugye a történelmi őrség településeinek egyike, ezért az őrségi vásár helyben van. Gyakorlatilag itt minden évben a természethez, népszokásokhoz kötődő előadások, kiállítások nyílnak. Ugye volt már gyógynövényes bemutató, voltak előadások a méhészkedésről, hogyha jól emlékszem, sőt a hajdina vetésről, a hajdina a hasznáról is volt, hallgathattunk színvonalas előadásokat, idén pedig a népi hangszerek lesz a téma, és nagy valószínűséggel megszólaltatásra is kerülnek majd ezek a népi hangszerek. Természetesen Kapornakon, a tájházban lesz a helyszíne ennek, és hagyományosan minden évben egyébként itt szoktak elkezdődni az őrségi vásár programjai. Most egy kicsit Velemér ugye előre jön ez a 2 órás program kezdéssel. 4:30 kiállítás megnyitó lesz Pankaszon is, a Nemzeti Művelődési Intézet szakkör programja keretén belül papírfonó szakkörről készült alkotásokból készült ez a kiállítás, amit szintén Éles Krisztina Nemzeti Művelődési Intézet módszertani központ vezetője nyitja meg, és Rigó Ernő a Nemzeti Művelődési Intézet Vasvármegyei igazgatója. Közben működnek az őrségi kistérségi alapfokú művészeti iskola Citera és népi énekes tanuló.

0: Végén kezdődik a 44. Körségi Vásár. Június 26-a és 28-a között rendezik meg a hagyományos programot. Őr Zoltán polgármester sorolja, mi mindent kínálnak a látogatóknak.
1: 6 órakor este kiállítás megnyitó Felső Jánosán. Itt egy modernebb téma kerül most a kiállítás fókuszában, és Lego kiállítás veszi kezdetét, és ugye az ünnepség ideje alatt szombat és vasárnap lesz megtekinthető 10 és 16 óra között ez a kiállítás. Retro talk show-val folytatódnak a péntek délutáni programok, a Szepárai Őrségi Művészeti Szalon Retro és Hagyományközpont művészeti vezetőjével, Török Károlyi Miszói Mariannával és Török Károlya, valamint meglepetés vendéggel, természetesen Hegyház Szent Jakabon a vadászatónál, a Villa vadász a kert színpadán. 6 óra 30 perckor kiállítás megnyitó Bajánsenyén, minden évben ugye az Őrségi Vásár programját képezi a Bajánsenyei kiállítás megnyitó is. Ezúttal a Bajánsenyei Egyesületek bemutatkozása történik, ugye kézműves alkotásokat láthatunk. Aztán kezdődnek is a szombati programok. 8 órától veszi kezdetét már 27. alkalommal az Őrség Goricska gyalogtúra, illetve gyalogtúrák, hiszen 12 kilométer és 25 kilométeres távon is lehet elindulni, a szintidő a 25 kilométernél 400 méter, a 12 kilométernél pedig 140 méter szintkülönbséget kell leküzdeni. Szalaszőr az Olcsai Kis Zoltán faluháztól indul a program, és ez már 27. alkalommal képezi részét az Őrségi Vásár program kínálatának. 8 óra 30 perckor vásárnyitó térzene kezdődik a református templom mellett, közreműködik a Csetreg város fúvószenekara. Ugye pár évvel ezelőtt áthelyeztük a megnyitót a település központjából a szabadtéri színpadra, a nagy színpadra, amikhoz abból a megfontolásból semmiféle forgalmi akadályt nem szeretnénk pluszba képezni, hiszen ugye az Őrségi Vásár

Őrségi Vásárra. És hát 9 órakor természetesen a 44. Őrségi Vásár ünnepélyes megnyitójára is sor kerül, amit ezúttal Horváth Nándor Zsolt országgyűlési képviselő úr nyit meg. A helyszín itt a vásári nagyszínpadőri Szentpéteren és az Őrségi Kistérségi Alapfokú Művészeti Iskola citara és népénekes tanulói közreműködésével zajlik a nyitó ceremónia. Fél órával később kiállítás megnyitó veszi kezdetét a Szikszai Edit művelődési házban. Nagyon érdekesnek ígérkezik a téma egyúttal nosztalgikusnak, hiszen Egykor volt gyermekkor címet viseli ez a kiállítás, ami a gyermeki pillanatok az őrség múltjából kiegészítő címmel, ugye a régmúlt, a gyerekkori emlékek, játékok világába kalauzol bennünket vissza, az óriás mackók világába, a pedállal hajtható moszkvicsok világába, talán még emlékszünk néhányan erre, hogy 30-40-50 évvel ezelőtt ezek voltak a menő gyerekjátékok, és ezeket a gyerekkori emlékeket igyekszik most megragadni ez a kiállítás. A kiállítás Török Károlyné Miszari Marianna nyitja meg az Őrségi Baráti Kar közreműködésével.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Őrz Zoltán, Őri Szent Péter polgármester a vendégünk, aki a 44. őrségi vásárra invitálja önöket, amelyet jövő péntek.

0: péntektől vasárnapig tartanak majd.
1: Aztán tavaly óta szerencsére úgy néz ki, hogy állandó programelem a játékos ismerkedés az Őrségi Nemzeti Park természet értékeivel, és az őshonos házi állatok bemutatója. Ez tavaly is óriási siker volt, itt egy parki területen, ez egy állatsimogató, állat bemutató, tavaly kis csikóval, kis bocival, és névadásra is sor kerülhetett ugye a vendégek, egy kalapba, cédulára fölírhatták, hogy milyen nevet javasolnak a kisbocinak, és végül is a Réka név győzedelmeskedett emlékeink szerint, úgyhogy Rékának hívták. Nevezték el akkor az Őrségi Vásár látogatói, nyilván egy kisgyerek lehetett azt a bocit. 14 órakor könyvbemutató a Szikszai Edit művelődési házban, fotózás és néprajzi muzeológia az Őrség és a Rába vidéken 1958 és 1980 között. A szerző dr. Illés Péter néprajz kutató vetített képes előadásával történik ez a kötet bemutató. Aztán kulturális és szórakoztató programok kezdődnek a vásári nagyszínpadon, illetve már ezt megelőzően ezzel párhuzamosan, 11 órától szórakoztató térzene, ugye Csepreg város húvoly zenekara játszik tovább, 14 órától piroduett, musicalek, Papiroska és Virág Kristóf előadásában, majd 16 órakor Galaxy Akrobatikus Rock and Roll Klub műsora következik. A mulatós zene kedvelői örülhetnek, hiszen 5 órakor Csocsesz lép fel a nagy színpadon, majd pedig Kaukázus élő koncert kezdődik 7 órakor szintén itt a nagy színpadon. Ezzel párhuzamosan ugye egy másik újítás, évekre visszamenő újítás, hogy két színpada van az Őrségi Vásárnak. A kis színpad a Gesszenyefa árnyékában, a Szikszai Edit művelődési ház udvarán található, ahol 15 órától Monferi Akusztik műsoron népszerű felnőtt és gyerekdalok saját szerzeményekkel tüzdelve veszi kezdetét, majd pedig 6 órától Stand Up Budapest humoristáinak előadása következik. Major Vanda és Török Ádám

0: Hónap végén kezdődik a 44. Őrségi Vásár, június 26-a és 28-a között rendezik meg a hagyományos programot. Őr Zoltán polgármester sorolja, mi mindent kínálnak a látogatóknak.
1: 21 órától, ilyen még nem volt a program kínálatban, de valamikor ezt is el kell kezdeni, retro kert mozi, filmvetítés, méghozzá Hogyan tudnék élni nélküled című film, ugye ezt nagyon sokan szeretik, magyar filmről van szó, ugye romantikus vígjáték, Demjén Ferenc zenéjével. És már is indulnak a vasárnapi programok, ugye június 28-án vasárnap 9 órakor elkezdődik ugyancsak a kirakodóvásár, természetesen 10-től 16 óráig tovább folytatódhat az őshonos háziállatok bemutatója az Őri Szentpéteri játszótér alatti ligeti részen. A nagy színpadon pedig kulturális és szórakoztató program kínálat várja a nagy érdeműt. 10 órától zenés istentisztelettel indul a nap, 11 óra 30 perckor Goldigeri gyermekkoncert következik, hiszen minden réteget ugye az Őrségi Vásár program kínálatával igyekszünk megszólítani, és a gyerekek természetesen nem maradhatnak ki ebből. 2 órától a Kerka táncegyüttes lép fel, 14:30 hagyományőrző citera zenekar Körmend, ugye a körmendi lába is megvan akkor az Őrségi Vásárnak idén is, természetesen 17 órától a Gary Betley duo lép fel, ugyancsak a mulatos zene kedvelőinek a szórakoztatására, 19 órától pedig Soul Wave zenekar élő koncert, ugye itt a másik körmendi lába, akkor az Őrségi Vásár műsorkínálatának. Ezzel párhuzamosan a kis színpadon, a Gesztenyefa árnyékában 15 órától Fabók Mancsi bábszínházának előadása a Halhatatlanság országa, ugye ez egy gyermekmese, 16 óra 30 perc akkor gyermekműsor a Kalimpa Színház előadásában, ő is állandó és népszerű résztvevői az Őrségi Vásár program kínálatának, sőt a Tök Fesztivál program kínálatába is beépülnek, majd pedig Fabók Mancsi bábszínháza előadásában Azért a kis bolondságért, ami egy felnőtt mese, kerül bemutatásra, és hogy ezzel a két programmal, a kis színpadon, ezzel a bábszínházi előadással, a nagy színpadon pedig a Soul Wave koncerttel, a 7 órakor kezdődő Soul Wave koncerttel zárjuk a 44. Őrségi Vásár programjait.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: Hónap végén kezdődik a 44. körségi vásár. Június 26-a és 28-a között rendezik meg a hagyományos programot. Őr Zoltán polgármester sorolja, mi mindent kínálnak a látogatóknak.
2: Nagyon átgondolt, nagyon szépen egymásra épített, a lehető legszélesebb rétegeknek, generációknak szóló program sorozatot látok itt. Ehhez, ennek összeállításához, valamint a szervezéshez ismét az önkormányzat, a civil szervezetek és az intézmények harmonikus együttműködése kell, ugye, a sikerhez.
3: Mindenféleképpen összefogás nélkül ez nem megy, és ebben az évben különösen nagy szükség van erre, tehát egy ilyen horderejű rendezvény lebonyolításához, sikeres lebonyolításához, a parkoltatáshoz, a területek előkészítéséhez, leigazításához, igazításához, azért, hogy ünnepi pompájában fogadhassa a kedves vendégeket, az idei jövő őrségi vásár is. Nagyon-nagyon sok előkészítő munka és összefogás szükségeltetik, és hát a civilek nélkül természetesen nem boldogulnánk, de nagyon sok intézményi segítséget is kapunk, azt is el kell mondanom, hiszen az Őrségi Nemzeti Park igazgatósága is kisegít bennünket területek lakaszállásával, rendelkezésre bocsátásával, például ugye az Őrségi Nemzeti Park igazgatóság biztosítja a VIP parkolót is ugye a meghívott vendégek számára, és hát természetesen ugye ők biztosítják, ez egyik nagyon fontos programkínálat elemet is, ezt az állat simogatót és az Őrségi Nemzeti Park természeti értékeinek a bemutatását is, hiszen egy sátorral is kipakolnak ők, ahol népszerűsítik a kiadványokat is, természetesen is bemutatják ezen keresztül a térséget, de a rendőrség, a Magyar Közút KHT mind-mind tényleg a sarkukra állnak, és nagyon-nagyon sok segítséget kapunk tőlük, ki bójákat biztosít ehhez, ki a rendfenntartásban segítkezik, és hát a helyi civil összefogás pedig tényleg, ahogy mondtam, elengedhetetlen, és biztos vagyok benne egyébként, hogy társadalmi munkába még külön ehhez állampolgári segítségeket is fogunk kapni, azért, hogy tényleg méltó pompájában üdvözölhesse Őri Szentpéter is, és a térség egyéb települése is az ide látogatókat.
2: Az interjú zárásaként még ilyen szolgálati közleményként, mivel megint csak biztos, hogy sok látogató, sok autóval érkező várható erre a hétvégére. A parkolással kapcsolatban van-e újdonság, vagy mik az alaptudnivalók?
3: Az az újdonság, hogy itt már ugye egy nagyon komoly zöggenőt elhárítottunk, nevezetesen ugye a parkoló jegyszedések ezúttal a kijelölt, ezúttal is, tavaly ezt már meghonosítottuk, és teljesen jó működött, tehát a kijelölt parkolókban történik a parkoló jegyeknek az értékesítése, ami már sok évre visszamenőleg nem változott, 2000 forintos árat kérnek itt a civil szervezetek aktivisták a parkoló területek bejáratánál, és hát biztosítják akkor a kultúrát, parkolási lehetőségeket a településen, amire egyébként óriási nagy szükség van, hiszen nagyon könnyen be tudna dugulni Őri Szentpéter ilyenkor, nem csak a 10 000 látogató miatt, hanem azért is, mert ugye az Őrség központi és közlekedési központi csomóponti települése is, és ennek egyik szakasza a körforgalomtól Szent Gotthárd irányába, Szikszai Edit művelődési házig lezárásra kerül, hiszen itt van az a híres Vásár utca, amit ugye kézműves árusokkal töltünk ilyenkor mindig föl, és hát az Őrségi Vásárnak is már akkora a területe, hogy sajnos muszáj a közlekedés kárára egy kicsit még hozzá kanyarintani, de ezt kárpótoljuk azzal, hogy a civil szervezetek képviselői útbaigazítást nyújtanak, illetve segítséget nyújtanak majd a parkolás lebonyolításában.
2: Köszönöm szépen, polgármester úr, ezt a programajánlót, tájékoztatót, akkor tényleg idén is sok sikert ehhez az ikonikus rendezvényhez, az Őrségi Vásárhoz.
3: Nagyon szépen köszönjük, és örömmel látjuk vendégül, kedves látogatóinkat, kedves vendégeinket, mindenkit szeretettel várunk.

0: és egy ma esti programajánló Made in Hungária. A musical ma este 20.30-tól látható a Kastélypark színpadán, a Kaposvári Rock színpad előadásában. Szabolcsi János alapító invitálja önöket a ma esti körmendi előadásra.
1: A Made in Hungáriával megyünk Körmendre, ugye ez a Fenyő Miklós életének egy apró részletét bemutató előadás, a Hungária együttes megalakulását állítja színpadra. Ez 4 éve van nálunk műsoron, legendás Hungária dalokkal megfűszerezve, mint a Rock and Roll Party, azaz az utcabál, tehát ezen a néven vált híressé, a Csavart fel a szőnyeget, multimilliómos jazzdobos, Luxemburg Rádió, tehát tele van olyan veretes Hungária slágerekkel, amit nehéz ülve végighallgatni.
0: Örülök a beszélgetésünknek, mert így rá tudok arra is kérdezni, hogy szíveskedjen a Rock Színház a keletkezéstől ennek a történetét, a művészeti csapat történetét.
1: Jó, 26 éves a Rock Színház, ez 26 éve alakult, akkor még egyetlen egy előadás elejéig, ez a Jézus Krisztus Szupersztár volt, csak annyira jól éreztük magunkat, és annyira jó volt együtt dolgozni, hogy úgy döntöttünk, hogy akkor megpróbálunk független színházként létrehozni egy zenés színházat, ez 26 éve tehát 26 éve működünk. 2007 óta egy tanodát is sikerült elindítanunk, ahol óvodás nagycsoportos kortól középiskoláskorig képezzük a fiatalokat, és felmenő rendszerben van nekik dráma, ének és táncképzés, és ők alkotják utána már a játszó társulatnak a gerincét. Körülbelül 25-30 szereplő van egy produkcióban. Prima Primissima díjat kaptunk most hétvégén az Erkel Színházba, több megrendezett zenés színházi találkozóról több külön díjat elhoztunk. Hát nem tudom, mit mondjak még róluk. Kaposváron van egy színházunk, itt játszunk bérletes rendszerben is előadásokat. Ugye most lett vége az idei évadnak, ez azt jelenti, hogy 85 egész estés előadást játszottunk az idei évadban, körül közel 200 ezer néző előtt.
0: Gratulálok, impozáns számok, szép történet. Nem egyszerű független színházként azért működni.
1: Abszolút nem, ugye fogalmazunk úgy, hogy a pályáztatási rendszer nekünk nem kedvezett, tehát mi kifejezetten az előadásokból és a fellépésekből tartjuk föl magunkat. Nagyon-nagyon minimális pályázati támogatásunk volt a 26 év alatt, ami fogalmazunk úgy, hogy nem releváns, de hát eddig még sikerült. Felszínen maradtunk.
0: És a felszínen maradás egyik titka valószínűleg az, hogy jó darabokat választanak, jó szereplőkkel, meggyőző erővel vannak a színpadon.
1: Hát igyekszünk mindig a közönséget maximálisan kiszolgálni, bízom benne, hogy ez Körmenden sem lesz. Másképp mi nagyon készülünk, mindig 100%-kal megyünk minden helyszínre. Hát a puding próbálja az evés, tehát mi sose játszottunk Körmenden, most hétvégén, holnap Szombathelyre utazunk, ugye azért nagyjából nincs messze egymástól, tehát most lesz először, hogy bemutatkozunk itt a Vasmegyei nagyobb városokban.
0: A társulatnak így az életkoráról mit tudunk elmondani?
1: 51-es középiskolás kortól egészen 70 éves korig, ugye mikor milyen szerep, milyen életkort kíván meg. A fiatalok, akik színpadra lépnek, azok saját, ahogy a sportnyelven mondják, saját nevelés. Tehát ők nálunk kezdték, vagy óvodás, vagy kisiskolás korukba, és már a felnőtt társulat aktív játszó tagjai. A Pál utcai fiúkban például a Bokát játszó szereplő, ő nálunk kezdte, de jelenleg a Vix Színház társulatának a tagja, tehát ő fogja a Bokát alakítani. Vannak tőlünk többen táncművészeti főiskolán, színművészeti egyetemen, és visszajárunk játszani.

0: Made in Hungária, a musical ma este 20:30-tól látható a Körmendi Kastély kert színpadán a Kaposvári Rock Színpad előadásában. Szabolcsi János alapító hívja most önöket az esti előadásra.
1: Egyébként olyan érdekes, mert azért Kaposvár tényleg a színészet bölcsője, több fronton is jól hangzó név Kaposvár, és olyan jó, hogy vannak tényleg akkor a tehetséggondozás vonalon csapatok, közösségek, akik megtalálják a gyöngyszemeket.
2: Tehát mi nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a fiatalok képzésére, és ami az egyik erősségünk is, de hát ezt majd a körmendi közönség látni fogja, hogy a fiatalok hogy teljesítenek a színpadon.
1: Hogy választanak darabokat? Hogy történik a műsorválasztás?
2: Hát ugye most már a 26. évadunkat állítottuk most össze. A szeptembertől induló évad, abban 10 nagy színpadi produkció lesz látható tőlünk. Mindig igyekszünk egy kicsit közönségkedvenc darabot is keresni, olyat, ami jól áll nekünk, olyat, ami táncos, mert tánckarral dolgozunk folyamatosan, és nagyon-nagyon sok darabunk repertoáron van, 1, 2, 3, 4, 5 évig, akkor egy kicsit pihentetjük, akkor x év múlva elővesszük, felújítjuk. Tehát a Made in Hungária is a második felújított verzió utazik vasárnap körbetre, vagyis nem vasárnap, de legyen jövő hét vasárnap.
1: Igen. A színi társulatot szakmailag ki igazgatja, rendező, koreográfus, róluk is beszéljünk.
2: Két koreográfussal dolgozunk, Takács László János az egyik koreográfusunk, ő már a 70. életévét elkerülte, ő a Magyar Köztársaság ezüst keresztjével kitüntetett koreográfus. A másik koreográfusunk Merkei Mónika, ő egyébként a tanodásokat is ő viszi, ők ketten képzik a tánckart, dráma és beszédtanár van, valamint az előadásnak mindig van egy darab rendezője, a Pintér Kata, aki 26 éve rendezi a Rockszín az előadásait.
1: Ugye beszéltünk a független társulatiság nehézségeiről. Egy másik nehézség lehet mindig minden helyszínen adaptálódni, alkalmazkodni. Ebben is nagy rutint szereztek.
2: Hát igen, mindenhol a helyszínhez alkalmazkodunk. Ugye az előadások itt benne a Rockszínház színpadára készülnek méretileg, ami a díszletet érinti. Aztán vannak helyszín, és próbáljuk olyan mobil díszlettel dolgozni, hogyha kiveszünk belőle egy-egy elemet, mert hogyha kisebb a helyszín, attól ne sérüljön az előadás. Hát ezt eddig sikerült megoldanunk.
1: Uh-huh. És közszínházi körülmények és szabadtéri körülmények nem akadály?
2: Nem, de a kettő az ég és föld.
1: Igen.
2: Ég és föld. Eleve ugye a szabadtérinél ott bízunk benne, hogy jövő hétvégén az időjárás kedvezni fog. Ott a hangzásra kell figyelni. A közszínháznak, annak meg ugye van egy bája, van egy meghitt varázsa a közszínházi produkcióknak, de mind a kettőt nagyon-nagyon élvezzük.
1: Tényleg díszletekről, jelmezekről is beszéljünk. Erről mit kell tudnunk?
2: A díszletek zöme nagy része az nálunk készül, van erre egy nagyon jó kis csapatunk, akik készítik az előadás díszleteit, ugyanez a jelmezre is érvényes, itt készülnek, itt varródnak, tehát igyekszünk mindent saját magunk előállítani.
1: Én szerintem megfelelőképpen felcsigáztuk, amúgy is nagy az érdeklődés a két előadás iránt, de talán még inkább csigáztunk ezen, úgyhogy akkor nincs más hátra, mint hogy jöjjenek a körmendiek.
2: Nagy tisztelettel és szeretettel várjuk a körmendi közönséget.
3: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
0: Ennyi volt mai Körmendi Panoráma című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
3: Ez volt a Körmendi Panoráma. Várja önöket egy hét múlva is a régió magazinja. She

0: trend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Másodfokú hőségriasztás van érményben. Mobil ügyfélszolgálattal állnak a kormányhivatalok az ágyhoz kötött betegek rendelkezésére. Tanév záró az Olcsaiban. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Másodfokú hőségriasztás van érvényben kedd éjfélig. Az országos tiszti főorvos a tartós meleg miatt rendelt el az intézkedést. Fontos, hogy senkit ne hagyjunk parkoló autóban még néhány percre sem. Figyelmeztet Dóka Imre, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
2: Egy napon, vagy akár csak fél árnyékban parkoló autó belső hőmérséklete ilyenkor akár a 70-120 fokot is meghaladhatja, éppen ezért életveszélyesabban tartózkodni. Soha egyetlen percre se hagyunk gyermeket, idős embert vagy házi állatot parkoló autóban. Ha bárki napon álló autóban hagyott gyermeket vagy házi állatot, lehet azonnal hívja 112-es segélyhívó számot. Több vármegyében egyébként tűzgyújtási tilalomban érvényben, a erdőkben és azok közelében még a kijelölt tűzrakóhelyen sem szabad tüzet gyújtani.
1: A hirtelen jött kánikula az egészséges szervezetet is megterheli. Fontos a megfelelő folyadékpótlás, az UV-védelem, a déli órákban pedig lehetőleg kerüljük a tűzőnapot, és fokozottan figyeljünk az idősekre. Vasban csak nem 70 helyszínen áll rendelkezésre klimatizált helység. Körmenden a bárki által igénybe vehető légkondicionált pihenőhelyek listáján a Spar, a Lidl, a Tesco és a Penny áruházak szerepelnek. A kormányhivatalok mobil ügyfélszolgálattal állnak azoknak az ágyhoz kötött betegeknek a rendelkezésére, akik egészségügyi okok miatt nem tudnak személyesen megjelenni a kormányablakban. Az orvosi igazolással rendelkező mozgásukban akadályozott ügyfelek fotós iratainak megújításában segítkeznek. A szolgáltatás igénybevételéhez a lakóhely szerinti illetékes kormányhivatalt kell felkeresni. A közleményben felhívják az állampolgárok figyelmét arra is, hogy az Európai Unió szabályozással összhangban augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú könyvformátumú határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. Tanévzáró ünnepséget tartottak az Olcsaiban. Tanévzáró ünnepséget és ballagást tartottak az Olcsai Kis Zoltán általános iskolában. A jutalomkönyveket az osztályfőnökök adták át a kiemelkedően teljesítő tanulóknak. Az igazgató köszönetet mondott a szülői munkaközösség távozó tagjainak is. A bemaradás biztosítása volt a fő eredmény az Aegis Körment számára. A 9. helyen zárta a 2025-26-os bajnoki idényt az Aegis Körment férfi kosárlabda csapata az NB1-ben. Az együttes szezonját edzőváltások, játékos mozgások és sérülések nehezítették. A kitűzött célként megfogalmazott bennmaradást azonban sikerült teljesíteni Kocsis Tamás vezetőedzővel az élen. A körmendi születésű szakember irányításával a csapat javított teljesítményén, és bár a felsőházi rájátszásról végül lemaradt, az alsóházban az első helyen végzett. A 10 alsóházi mérkőzésből valamennyi hazai találkozóját megnyerte az együttes. A Wizz Air a nyári csúcsidőszakban napi 1200 járatot indít, és az elmúlt évek tapasztalatai alapján ismét rendkívüli intézkedéseket vezet be, hogy biztosítsa a biztonságos és nyugodt utazást, közölte a légitársaság az MT-vel. 15 új útvonallal, 19 új géppel és közel 3 millió ülőhelyjel vágnak neki az idei nyárnak, ami mintegy 30%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Számottevően csökkentek a dohányzással összefüggésbe hozható daganatok hazai előfordulási és halálozási mutatói a középkorú lakosság körében 2011 és 2023 között, derült ki egy kutatási programból. A szakemberek szerint a mutatók javulása a dohányzás ellen intézkedések hatására változhatott, különösen a zárt térben történő dohányzás teljes körű tiltása miatt, ami nagyban hozzájárult a passzív dohányzás okozta ártalom csökkentéséhez is. Az európai természetes fürdőhelyek túlnyomó többsége biztonságos, több mint 85%-uk megfelel az Európai Unió legszigorúbb kiváló minőségi előírásainak, míg a vizsgált fürdővizek 96%-a megfelelt legalább a minimális minőségi előírásoknak, és csak másfél százalékuk tartozik a kifogásolható kategóriába, derül ki az Európai Környezetvédelmi Ügynökség értékeléséből. az európai fürdőhelyek többsége jól kalban tartott.
0: Sporthírek.
1: Betlehem Dávid megnyerte a 10 kilométeres számot a Portugáliában zajló nyíltvízi úszó világkupán, ezzel összetettben is az élen végzett. A 22 éves olimpiai bronzérmes Betlehem óriási csatát vívott a francia Sacha Vallée-vel, aki ugyancsak esélyes volt az összetett győzelemre, és végül riválisánál 3/10 másodperccel korábban nyújt be a célba.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden a napos időt csak kevés gomoly felhő zavarhatja meg, záporzivatar már csak néhol fordulhat elő. A Nyugat-Dunántúlon élénk északi a szél várható, napközben 33 fok körüli csúcshőmérsékletre számíthatunk.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: féle. Mondd el, mit kell tennem, hogy éjjel ne húzd már le a takarom.
1: Csak hajtsd le egyszer a vécét, azért odaadnám a bakarom.
0: Az ágon meg ott van, hogy told.
2: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Vizet osztanak a vasi pályaudvarokon. Tűz keletkezett egy családi ház pincéjében, Szent Gotthárdon. Szeptember elején állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Az országos tisztifőorvos kedd éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország teljes területére. A tartós hőség miatt Görmend központjában párakaput szereltek fel, közölte dr. Szabó Barna polgármester. A városháza előtti ivókút is folyamatosan használható. A multinacionális üzletek klimatizált csarnokaiban pedig hűsölhetünk a katasztrófavédelem ajánlása szerint. Életbe lépett a vörös kód is, amely szerint a szociális intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy kinek nyújtanak szolgáltatást. Vizet osztanak a vasi pályaudvarokon. Ingyenes ásványvizet biztosít az utasoknak a MÁV csoport és a Gyesev is a másodfokú hőségriasztás idején. Naponta 10 és 17 óra között a térség forgalmas állomásain frissülhetnek fel a vonatra várakozók. A volán a megyeszékhelyeken, így a szombathelyi pályaudvaron is vízosztással csatlakozik az akcióhoz. Lelki gyakorlatot tartottak a Boldogbattyány László Katolikus Általános Iskola alsó tagozatos tanulói számára a plébánián és a templomban. A program több helyszínen zajlott, ahol a diákokat különböző tematikus foglalkozások várták. Bibliai történetet dolgoztak fel dramatikus formában. Tűz keletkezett egy családi ház pincéjében Szent Gotthárdon a Széchenyi úton. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a pincében több hűtőszekrény égett. A tüzet a Szent Gotthárdi hivatásos tűzoltók, valamint a Magyar Laki és a Szakony falui önkéntes tűzoltók oltották el. A tűz keletkezésének okáról és az esetleges károkról egyelőre nem közöltek további információt. Nyári ponytelepítés kezdődött a vasi horgászvizeken. Megkezdődtek a nyári ponytelepítési programok a Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetségénél. Összesen több mint 9 tonna ponty kerül a megyei vizekbe. A legnagyobb mennyiséget a Hársastó és a Magyarszecsődi tó kapja, egyenként 1-1 tonna ponttyal, emellett több más népszerű horgászvízbe is jelentős mennyiségű halat telepítenek. Országos ezüstérmet szerzett a kosárlabda diákolimpián Görmend. A második helyen végzett az Olcsai Kis Zoltán Általános Iskola és Somogyi Tagiskolájának csapata a harmadik korcsoportos fiú kosárlabda diákolimpiájának országos döntőjén. A három labdajátékot magában foglaló országos döntőn a görmendiek az ország második legjobb csapatának bizonyultak korosztályukban. Utánpótlás kajakkenu versenyt rendeztek a Rábán Görmendnél. Második alkalommal rendezték meg a Rába kupát a Görmendi folyószakaszon, ahol három egyesület utánpótlás versenyzői mérték össze tudásukat. A viadal házigazdája a Bereki Bárkás Egylet volt, a versenyen a Győri Patánsport Egyesület, valamint a Dunavarsányi Meklár László Sportegyesület fiatal sportolói is rajthoz álltak. A rendezvény kísérő programok között szerepelt többek között lovas kocsizás, közösségi étkezés és esti tábortűz is. Szeptember elején állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal. Mégsem terjeszti be a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló javaslatot a héten. Először társadalmi egyeztetésre bocsátják, mondta a miniszterelnök az RTL híradónak. Nagyon sok észrevételt kaptak, joggal szeretnék az emberek, hogy legyen egy rövid társadalmi egyeztetés, hogy plusz javaslatok is bekerülhessenek, mondta Magyar Péter. Nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzést indít június 22-től augusztus 20-ig a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A tájékoztatás szerint a vizsgálatok kiemelten érintik a közkedvelt nyári élelmiszereket, különösen a grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket. Ezekben az üzemekben higiéniai és nyomon követési ellenőrzést végeznek a szakemberek. A Magyar Honvédség felkészült, hogy szükség esetén a társszervekkel együttműködve több tízezer liter zacskózott vizet biztosítsanak az embereknek, közölte a honvédelmi miniszter Facebook oldalán. Russzi Szedi Romulus jelezte, ha a helyzet indokolja, ezt a kapacitást többszörösére is tudják növelni. A rendkívüli hőségben fontos, hogy az ivóvízellátás mindenki számára biztosított legyen, írta a miniszter.
2: Sporthírek.
3: Aranyérmet nyert, ezzel megvédte címét a Szilágyi Áron, Szatmári András, Rab Krisztián, Dalos Benedek összeállítású magyar férfi kart csapata a franciaországi Vívó Európa bajnokságon. A magyar válogatott sorozatban harmadszor győzött Európa bajnokságon.
2: Időjárás jelentés.
3: Kedden a napos időt csak kevés gomoly felhő zavarhatja meg, záporzivatar már csak néhol fordulhat elő. A Nyugat-Dunántúlon élénk északi a szél várható, napközben 33 fok körüli csúcshőmérsékletre számíthatunk.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Folytatódik a kánikula, a szolidaritás erősítését sürgette 14. Leó pápa. Nagy erdő és bozott tűz pusztít Görögországban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A szolidaritás erősítését sürgette 14. Leó pápa a világélelmezési program római székházában. Az egyházfő arról beszélt, hogy a konfliktusokat ma könnyebb táplálni, mint az emberek éhezését megszüntetni. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rekordméretű globális termelés ellenére egyre több a kiszolgáltatott térség. 14. Leó pápa hangsúlyozta, hogy a nemzetközi intézmények feladata megelőzni, hogy a humanitárius válságok visszafordíthatatlanná váljanak. Andy Burnham lett az új brit miniszterelnök. A munkáspárt politikusa, volt polgármester azután tette le az esküt, hogy lemondott a párt vezetéséről Keir Starmer, akinek így miniszterelnöki megbízatása is véget ért. A döntés előzménye, hogy az elmúlt hetekben egyre erősödött a párton belüli nyomás Keir Starmer távozására. Irán engedélyezni fogja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőreinek tevékenységét, közölte az amerikai alelnök, miután Svájcban tárgyaltak a közel-keleti konfliktus tartós békés rendezéséről. J.D. Vance hangsúlyozta, hogy szilárd alapot teremtettek egy végleges megállapodás megkötéséhez, de még sok munka vár a tárgyalókra. Közben az amerikai pénzügyminiszter közölte, hogy az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. A 60 nap béketárgyalások ideje alatt a Perzsaország szankciómentesen szállíthatja és eladhatja a kőolajat és a feldolgozott kőolajtermékeket. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok, augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen. Általános iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelő szülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és a Bács-Kiskun megyei Ágotafalván. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar az országban. A katasztrófavédők csaknem 400 esetben kaptak riasztást, egyes helyeken még reggel is dolgoztak a tűzoltók. Főleg kidőlt fákhoz és megrongálódott vezetékekhez riasztották a szakembereket, de sok volt a beázás is. A felhőszakadás csak átmeneti felfrissülést hozott, az előrejelzések szerint a következő napokban folytatódik a hőség. Nagy erdő és bozott tűz pusztít Görögországban. Az Atén és Szaloniki közötti országutat részben le kellett zárni az erős füstképződés miatt. A hatóságok tájékoztatása szerint csaknem 120 tűzoltó és mintegy 40 jármű, köztük repülőgépek és helikopterek próbálják megfékezni a lángokat.
0: Időjárás jelentés.
1: Északon lehetnek felhősebb területek, többfelé lesz zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Északa 15-20, kedden napközben 30-35 fok várható.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már idegen földön ébredek, hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok, messzi szép hazámra gondolok.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újra megszaporodtak a szabadtéri tűzesetek Vasban. A hőség és a csapadék szegény időjárás miatt fokozott a szabadtéri tüzek veszélye a megyében. A Vasi katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a hétvégén is több alkalommal kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak. Lángra kapott a száraz aljnövényzet Karakó közelében, a tűz a közeli lábon álló gabonára is átterjedt. Trágyadepó égett Csepregen, mintegy 100 négyzetméteren, Jánosházán pedig a hársas dűlőn ugyancsak szemetet kellett oltani. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a legtöbb ilyen eset emberi mulasztás miatt keletkezik, ezért grillezésnél, bográcsozásnál és a mezőgazdasági munkák során is különösen fontos az óvatosság. A Médi Hungária című musical előadásra zárta a Körmendi Kulturális Központ három napos szabadtéri színházi program sorozatát. A mozgalmas hétvége során számos érdeklődő látogatott el a szabadtéri előadásokra. Az esemény évről évre népszerű részét képezi Körmend nyári kulturális kínálatának, hozzájárulva a város közösségi és művészeti életének gazdagításához. Péntektől vasárnapig rendezik meg a 44. Őrségi Vásárt. A nyitónapon kiállítás megnyitók, hagyományőrző és közösségi események várják a látogatókat. Veleméren Pankaszon, Felső János, Fámba Jársenyén. A vásár központi helyszíne szombaton és vasárnap Őri Szent Péter lesz. Az Őrségi Vásár megrendezése még néhány hete is bizonytalan volt az aszbeszt probléma miatt, nyilatkozta Őr Zoltán polgármester, aki hozzátette, a helyzetet megnyugtató technikai megoldással rendezték.
2: Nagy örömmel számolok be az Őrségi Vásár program kínálatáról, de nagyon nem volt egyszerű, sokáig rezgett a lét. Június elején még az sem volt biztos, hogy egyáltalán meg tudjuk-e rendezni az Őrségi Vásárt idén, hiszen éppen a rendezvényterület volt érintett, ugye a közismert aszbeszt szennyezéssel. Viszont gondoltunk egy merészet még hozzá, úgyhogy 2100 négyzetméternyi rendezvényterületet, parkolót, óvod előtti parkolót letakartunk geotextíliával és 7 cm. Az Őrségre egyébként abszolút jellemző vörös kavics réteg került a geotextíliára, természetesen megtömörítve, ami azóta teljesen jól beállt, úgyhogy nem, hogy rosszul jöttünk ki az egészből, hanem egy megújult rendezvényterületet kaptunk a 44. Őrségi Vásárra, és egyúttal akkor az aszbeszt problémát is kezeltük, hiszen innentől kezdve a közterületen most már nem tud aszbeszt szennyezés a levegőbe jutni.
1: Tervezett áramszünetre kell számítani Körmend több utcájában szerdán és csütörtökön, mert fejlesztik a hálózatot, nem lesz áram a Hegyaljai utca, a Rábán alul utca, valamint a Rába part egyes ingatlanjaiban. Felhívták a figyelmet arra, hogy az áramszünet idején az elektromos berendezéseket célszerű kikapcsolni, a szolgáltatás helyreállítását követően pedig ellenőrizni kell a biztosítékokat. Amennyiben a munkálatok a tervezetnél hamarabb befejeződnek, a szolgáltatást előzetes értesítés nélkül vissza is kapcsolják. A magyar gasztronómiai különlegességekkel népszerűsítette hazánk hagyományait a körmendi delegáció csehországi testvérvárosában, Rozsnov-Podrátosztémben. Dr. Szabó Barna Körmend polgármestere számolt be arról, hogy a város képviselői a csipetkével készített babújást mutatták be a helyieknek. A testvérvárosi találkozók rendszeresen lehetőséget teremtenek a kulturális kapcsolatok erősítésére, valamint a résztvevő települések hagyományainak, értékeinek és gasztronómiai sajátosságainak bemutatására. Zenei és kulturális programot rendeznek a Bóbita pincénél Nagymizdón. Szombaton citara és harmonika muzsika hangzik el, fellép többek között Pesti János, valamint Károly Balázs és Bakó Dominik. A programban nóták, gitáros előadások, valamint különböző könnyű zenei és akusztikus formációk is szerepelnek. A kulturális műsorok között néptánc bemutatót is tartanak, amelyen a Patrium Alapfokú Művészeti Iskolához tartozó nádasdi cseperedő csoport is bemutatkozik. Színes, kulturális és szórakoztató programokkal várják az érdeklődőket szombaton a Pető Mihályfa településen megrendezendő Tócsni Fesztiválon. A nap folyamán több fellépő és közösségi csoport is színpadra lép, bemutatkozik a Kék Virág Tánccsoport, az Oszkói Nyugdíjas Színjátszók, a Szavária Country Club, valamint a Senior Öröm Tánc Klub is. A programban szerepel továbbá a Merci és Barátai formáció, Juhász Adrián, Roli, valamint Bangó Marika is. Az est fénypontja a Fáraó buli lesz, amely a fesztivál záró programjaként szolgál. óvatosságra figyelmezteti a lakosságot Szentgotthárd önkormányzata azokkal a tetőfelújítási ajánlatokkal kapcsolatban, amelyek az elmúlt napokban szórólapokon keresztül jutottak el a város háztartásaihoz. A beérkezett jelzések alapján a vállalkozó kezdetben alacsony összegű ajánlatot ad, majd írásos szerződés nélkül elkezdi az anyagbeszerzést, később pedig az építő anyagok árának emelkedésére hivatkozva többször módosítja a vállalási díjat. Egy esetben az eredetileg 3 millió forintos ajánlat végül mintegy 13 millió forintra emelkedett, így a megrendelőt jelentős anyagi kár érte. 100 millió sikkasztási ügy vasban. Sikkasztás miatt emelt vádat egy vasi cég korábbi vezetője ellen. A gyanú szerint a férfi a vállalat eszközeit mintegy 10 millió forintért értékesítette, a vételár nagy részét pedig saját számlájára utalta. A szombathelyi járási ügyészség közölte, a férfi ellen végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását is indítványozták. A hőségben megnőtt a balesetek száma, a vármegyében a tűzoltók a több műszaki mentéshez is riasztották. Lesodródott az úttestről, és egy fás bokros területen állt meg egy személyautó nemeskocs közelében. A sofőr a roncsba szorult. Elhagyta az úttestet, és a tetején állt meg egy jármű vép közelében. Kőszegnél pedig villanyoszlopnak hajtott egy autós, közölte a Vasi Katasztrófa Védelem. A személyautó kötelező gépjármű felelősségbiztosításának átlagos éves díja csaknem 5%-kal csökkent idén március végén, az előző év azonos időszakával összevetve. A piaci verseny éleződését mutatja, hogy eközben a károkra majdnem 12%-kal többet fizettek a biztosítók, állapította meg a Magyar Nemzeti Bank. Az idei első negyedév végén átlagosan 55.407 forintot fizettek a normál használatú egyedi személyautók üzemben tartó. A katonák döntöttek, közölte a honvédelmi miniszter az állománnyal történt egyeztetés első eredményeit ismertetve. Ezek között említette, minden alakulat azt kérte, hogy visszakaphassa a rendszerváltás utáni nevét és hadrendi számát. Ruszin Szenni Romulus úgy fogalmazott, a Magyar Honvédség a katonáké, ezért olyan kérdésekben, amelyek közvetlenül érintik identitásukat, hagyományaikat és mindennapi szolgálatukat, a döntést nekik adták. Kétszer annyi vonat közlekedik már a Balatonhoz, a szombaton elindult nyári főszezonban, mint eddig. Az ülőhelyek száma pedig meg háromszorozódik a nyári csúcsforgalomban, tudatta Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója. A nyári menetrenddel nem csak több járatot indítanak, hanem egy átgondolt, hónapok munkájával előkészített rendszert állítanak szolgálatba. Annak érdekében, hogy minél többen választák a közösségi közlekedést a nyári utazásaik során is, írta a MÁV csoport vezérigazgatója. Kettős képet mutat a hazai uborkatermesztés. Míg a konzerv uborka termesztése csökken, addig a hajtatott kígyóuborka ágazat látványos fejlődésen ment keresztül, elsősorban a modern technológiai beruházásoknak és az intenzív termesztési rendszerek elterjedésének köszönhetően, derül ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara jelentéséből. A konzerv uborka termesztése az elmúlt évben mintegy 330 hektáron zajlott Magyarországon, ami az előző évekhez képest enyhe csökkenés. Könyvautomaták hódítanak Párizsban. Egyre népszerűbbek a könyvautomaták a francia fővárosban, ahol a helyi közlekedési vállalat és több kulturális szervezet együttműködésének köszönhetően már tucatnyi metró és vasútállomáson lehet ingyenesen rövid történetekhez jutni. A különleges automaták nem édességet vagy üdítőt kínálnak, hanem néhány perces olvasmányokat nyomtatnak kék keskeny papírcsíkokra. Az utasok három kategória közül választhatnak, egy-három vagy öt perces olvasási időnek megfelelő novellát kérhetnek, amelyet a gép azonnal kinyomtat. Egy halálos baleset miatt átmenetileg leállították a New York-i Central Park másfél évszázados múltra visszatekintő lovas sétakocsi szolgáltatását, közölt a járművek hajói tömörítő szakszervezet. A biztonsági szabályok felülvizsgálata érdekében 4 napig nem közlekednek a turisták körében népszerű sétajárművek. A döntés előzménye, hogy csütörtökön egy 10 éves turista vesztette életét, amikor megpróbált kiugrani egy megbokrosodott lovak miatt nagy sebességgel haladó járművel. A 4 éves kihagyás után 2 hete visszatért Serena Williams egyéniben is szabadkártyát kapott a wimbledoni tenisztornára. A füves pályás Grand Slam szervezői vasárnap közölték, hogy azok után, hogy Williams nővérével, Vénusszal párosban is szabadkártyát kapott, egyéniben is ott lehet a főtáblán az All England klubban. A füves pályás Grand Slam torna június 29-én kezdődik és július 12-ig tart. Sárkány Zalán a szombati 10 km után a vasárnapi 3 km-es kieséses verseny és az 1500 métert is megnyerte a nyílt vízi úszók országos bajnokságán. A szegedi Matyéren rendezett viadalon a szakági hazai legjobbjai, az olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf, az ötkarikás bronzérmes Betlehem Dávid, vagy az Európa bajnok Mihályvári Farkas Viktória és a világbajnok harmadik Fábien Bettina nem indult, mivel a világkupán versenyeztek.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Folytatódik a kánikula. Az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A szolidaritás erősítését sürgette 14. Leópápa a világélelmezési program római székházában. Az egyházfő arról beszélt, hogy a konfliktusokat ma könnyebb táplálni, mint az emberek éhezését megszüntetni. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rekordméretű globális termelés ellenére egyre több a kiszolgáltatott térség. 14. Leópápa hangsúlyozta, hogy a nemzetközi intézmények feladata megelőzni, hogy a humanitárius válságok visszafordíthatatlanná váljanak. Irán engedélyezni fogja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőreinek tevékenységét, közölte az amerikai alelnök, miután Svájcban tárgyaltak a közel-keleti konfliktus tartós békés rendezéséről. J.D. Vance hangsúlyozta, hogy szilárd alapot teremtettek egy végleges megállapodás megkötéséhez, de még sok munka vár a tárgyalókra. Közben az amerikai pénzügyminiszter közölte, hogy az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. A 60 napos béketárgyalások ideje alatt a Perzsaország szankciómentesen szállíthatja és eladhatja a kőolajat és a feldolgozott kőolajtermékeket. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok, augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen. Általános iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelő szülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és a Bács-Kiskun megyei Ágotafalván. Elérhetővé váltak Liszt Ferenc levelei és naplói az Országos Széchenyi Könyvtár kópia felületén. A zeneszerző életét bemutató több mint 800 levelet és 3 naplót az Országos Széchenyi Könyvtár és a Zeneakadémia közös munkája révén dolgozták fel és tették közzé. A megjelent anyagban több olyan dokumentum található, amelyet eddig még nem publikáltak. Komoly károkat okozott a vasárnapi vihar az országban. A katasztrófavédők csaknem 400 esetben kaptak riasztást, egyes helyeken még reggel is dolgoztak a tűzoltók. Főleg kidőlt fákhoz és megrongálódott vezetékekhez riasztották a szakembereket, de sok volt a beázás is. A felhőszakadás csak átmeneti felfrissülést hozott, az előrejelzések szerint a következő napokban folytatódik a hőség. Nagy erdő és bozott tűz pusztít Görögországban. Az Atén és Szaloniki közötti országutat részben le kellett zárni az erős füstképződés miatt. A hatóságok tájékoztatása szerint csaknem 120 tűzoltó és mintegy 40 jármű, köztük repülőgépek és helikopterek próbálják megfékezni a lángokat.
0: Időjárás jelentés.
1: Északon lehetnek felhősebb területek, többfelé lesz zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Északa 15-20, kedden napközben 30-35 fok várható.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

csóvás, miért röpít, sodor tovább a szél. Csak azt tudom, hogy menj, ha menni kell, nem bír megállni, az kinyughatatlan él. Én nem tudom, hogy meddig tart az út, csak azt tudom, hogy angyaltól ruhád. Szellős pihéik közt vihar fakad, és azt suttogja, menj, szaladj tovább.

Tudni ez, de jó nagyon erek falán, sikító szívverés. Azt álmodom, hogy most ezt álmodom, de a világ végéhez mindez túl kevés. Én nem tudom, mi ez, de jó nagyon, ahogy az ég elér, és lágyan betakar, és arcunkra lehel egy hulló csillagot.

0: Zsörmend és a világhírei a 99.8-on.
1: Folytatódik a kánikula, a szolidaritás erősítését sürgette 14. Leó pápa, Nagy Erdő és Bozót tűz pusztít Görögországban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A szolidaritás erősítését sürgette 14. Leó pápa a világélelmezési program római székházában. Az egyházfő arról beszélt, hogy a konfliktusokat ma könnyebb táplálni, mint az emberek éhezését megszüntetni. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rekordméretű globális termelés ellenére egyre több a kiszolgáltatott térség. 14. Leó pápa hangsúlyozta, hogy a nemzetközi intézmények feladata megelőzni, hogy a humanitárius válságok visszafordíthatatlanná váljanak. Andy Burnham lett az új brit miniszterelnök. A munkáspárt politikusa, volt polgármester azután tette le az esküt, hogy lemondott a párt vezetéséről Keir Starmer, akinek így miniszterelnöki megbízatása is véget ért. A döntés előzménye, hogy az elmúlt hetekben egyre erősödött a párton belüli nyomás Keir Starmer távozására. Irán engedélyezni fogja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőreinek tevékenységét, közölte az amerikai alelnök, miután Svájcban tárgyaltak a közel-keleti konfliktus tartós békés rendezéséről. J.D. Vance hangsúlyozta, hogy szilárd alapot teremtettek egy végleges megállapodás megkötéséhez, de még sok munka vár a tárgyalókra. Közben az amerikai pénzügyminiszter közölte, hogy az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. A 60 nap béketárgyalások ideje alatt a Perzsaország szankciómentesen szállíthatja és eladhatja a kőolajat és a feldolgozott kőolajtermékeket. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok, augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen. Általános iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelő szülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és a Bács-Kiskun megyei.